0: Nem csak egy újabb óra indul, hanem folytatódik a buli a kampuszon és a Rádió Stage-en. Természetesen ott vagyunk Debrecenben hatalmas hangulattal, aki a pontos line-upot megnézni a Radio1.hu megtalálja. Az egyik fellépünk pedig Cookie, aki Garnerrel közösen az igazi mai slágert hozza. Ez a Fire, amit már is indított.
1: Sziasztok, Cookie vagyok!
2: Én pedig Garner.
1: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egyközti pedig Sam Feldy a folytatás, akinek nagyon fontos, hogy mindig olyan dolgokat készítsen, ami amellett a sláger jól dúdolható is legyen, és... hát ez a dal is pont ilyen, az igazi mai slágerek között Sam Feldy, Rosalind és a Heart Like

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray a folytatásban, aki már 8 évesen is azzal töltötte az idejét, hogy ült a Word előtt és írta a tracklisteket, meg minden egyes dalnál fejegyezte, hogy mi az, ami tetszik neki, mi nem, szövegek, szóval minden, ami zene. Hát kellett még azért innen tanulgatni, hogy ilyen jó dalszerző legyen, de megjött az eredmény. Az igazi mai slágerek között Ray és a Where Is My Husband, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órában is nálunk szólnak a legnagyobb kedvencek, jön egy csomó újdonság, például Alex Kecsitől a Bumble-ét, vagy éppen Jennifer Lopeztől és David Guettától a Save Me Tonight-ot is bekészítettem, de hozok Avicii-t, Tiestót, a haziak közül a Halott pénztel is készülök, a kezdés pedig Kamrádé lesz. Az igazi mai sláger a Be Mine, amit mindjárt indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A sóbevitel csökkentése jobb életminőséghez vezet a szív elégtelenséggel élők esetében. Először sikerült tudományosan bizonyítani, hogy egészségesebb, ha kevesebb sót fogyasztunk. A nátrium bevitel csökkentésének és a szív elégtelenségnek kapcsolatát vizsgáló eddigi legnagyobb randomizált klinikai vizsgálat eredményeit a hétvégén ismertették a Medical Express cikke szerint. Az eredmények vegyesek, a sóbevitel csökkentése nem vezetett kevesebb sürgősségi látogatáshoz, kórházi kezeléshez vagy halálesethez a szív elégtelenségben szenvedő betegek esetében. A kutatók azonban javulást tapasztaltak az olyan tünetekben, mint például a duzzanat, a fáradtság és a köhögés, valamint az általános életminőség javulását regisztrálták. A kutatók 806 beteget követtek nyomon 26 egészségügyi központban, Kanadában, az Egyesült Államokban, Chilében, Mexikóban és Új-Zélandon. Mindannyian szív elégtelenségben szenvedtek. A vizsgálatban résztvevők felét véletlenszerűen a szokásos ellátásban részesítették, míg a többiek táplálkozási tanácsadást kaptak arról, hogyan csökkenthetik a sófogyasztásukat. A táplálkozási tanácsadással kiegészített terápiában részesülők dietetikus által összeállított menüjavaslatokat kaptak a saját élőhelyükről származó élelmiszerek felhasználásával, illetve arra ösztönözték őket, hogy só hozzáadása nélkül főzzenek, és kerüljék a magas sótartalmú összetevőket. A kutatók összehasonlították a bármilyen okból bekövetkező halálozás, a szív- és érrendszeri betegség miatti kórházi kezelés és a sürgősségi osztályon tett látogatások arányát a két vizsgálati csoportban, de statisztikailag nem találtak szignifikáns különbséget. Az alacsony nátrium tartalmú étrendet követő csoport esetében azonban következetes javulást találtak három különböző életminőség értékelő eszköz, valamint a szív elégtelenség súlyosságának mérőszáma alapján. Kevesebb az ödémásodás, a köhögés és fáradékonyság azok esetében, akik kevesebb sót fogyasztottak, és az ő életminőségük összességében is magasabb volt.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és még mindig tart a pörgés a rádió stage-en, a campuson. Nem csak ma, holnap is ott vagyunk, a pontos line-upot át lehet bogarászni a radio1.hu-n, a line-upon pedig természetesen DJ Metzger Viki is szerepel, a rádió egy DJ-je, aki most Nagy Bogival és Miss Mooddal jön, az igazi mai slágerük az Éden. Ezt indítom már is a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Az igazi zenei változatosság

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

igazi mai sláger megy, köztük pedig Jennifer Lopez és David Guetta együttműködése, amire szerintem ezer éve várt mindenki, és amikor bejelentették néhány hónappal ezelőtt, akkor így a levegőbe csaptunk, hogy hú, na ez rendben lesz. És ami azt illeti, ez így is van. Óriási kedvenc, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight,

0: kedvencek között. Az első a következő órában Tóth Abigail és Accent lesz. A Sugar Daddy, ami pár perc múlva indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Súlyos büntetést kockáztat az, aki papucsban vagy mezit láb vezet. Nyáron a nagy melegben sokan hajlamosak strand üzemmódban maradni, ez azonban nem csupán balesetveszélyes, de bizonyos országokban akár kemény bírságot is kaphatunk érte. A papucsban való vezetés során előfordulhat, hogy lecsúszik a lábról a papucs és beszorul a pedálok alá vagy közé. Ez nehezíti az autó irányítását, írja az autosektor.hu. Hozzáteszik, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a mezitláb vezetés biztosítja a pedálok kezelését, ám azt írják, hogy ez egy téveszme. Mi több, egy padlóféknél akár fájdalmas is lehet, hiszen csupasz talppal az ember kisebb erővel nyomja a pedált, ezzel pedig növekszik a fék távolság, amin adott esetben egy baleset elkerülése is múlhat. Nyaraláskor tehát érdemes odafigyelni, hogy milyen lábbeliben ülünk a volán mögé, ugyanis több országban is bírságjára nem megfelelő cipőviseletért, vagy adott esetben elveszíthetjük a kártérítésünket is. Spanyolországban például törvény írja elő, hogy tilos papucsban vezetni, 200 eurós büntetés járhat érte, hogyha valakit rajta kapnak. Franciaországban törvény ugyan nem határozza meg a cipőviseletet, ám a rendőrnek jogában áll bírságot kiszabni, hogyha úgy gondolja, hogy a lábbeli befolyásolta a vezetés biztonságát. Az Egyesült Királyságban ugyanez érvényes, itt akár 5800 eurónak megfelelő pénzbírságot és 9 büntetőpontot is kiszabhatnak a felelőtlen sofőrökre. Németországban, illetve Olaszországban sem tér ki a törvény a lábbelire vezetés közben, viszont baleset esetén a biztosító akár a teljes kártérítést is megvonhatja, hogyha úgy téli meg, hogy ilyen jellegű mulasztás történt. Magyarországon sincs hivatalos előírás arra vonatkozóan, hogy milyen lábbelit kell viselni vezetéskor, ám egy 2021-es eset kapcsán a rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabálya szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul

Micsoda hang! Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger, mely picivel 4 óra után járunk. Hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás, az STS kitartást, a buliban is kitartást, aki viszont úton van, vezessen óvatosan, a legnagyobb kedvenceket hozom, és szerintem már a legtöbben tudják, hogy most mit indítottam. Óriási kedvenc, Tame Impala, Jellyvel közösen, az igazi mai slágerek

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert jövő héten pedig jön a Sunny Hill Fesztivál, Dua Lipáék fesztiválja, július 30 és augusztus 2 között pörög, és nem akármilyen headlinereik vannak. Katy Perry, Luis Capaldi és Martin Garrix többek között a fellépők listáján. Ő meg maga az egyik főszervező. Dua Lipa, ez a Dance the Night, amit indítok a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy óriási kedvenc, amit választottam, már 3/4 is elmúlt, Sam Feldjön, akivel ugye együtt kezdtük a nyarat, a Rádió egy születésnapi fesztiválon fellépett májusban, és hihetetlen jó bulit csinált, ez pedig a Swish Discoval és Rehabbel közös igazi mai slágere, Sam Feld, Teát és a Sleep Tonight, itt a Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Együtt ünnepelték a sikeres felvételi Tegerben, ismét nőtt az Esterházy Egyetemre felvettek száma. Rekord közeli eredménnyel zárult az idei általános felvételi eljárás az Esterházy Károly Katolikus Egyetemen. Összesen 3188 hallgató nyert felvételt az intézménybe. A sikeres jelentkezők az Esterházy téren a Pontot partin együtt izgulták végig a ponthatárok kihirdetését, majd közösen ünnepelték életük egyik fontos mérföldkövét. A 2026-os általános felvételi eljárásban 3180-an jutottak be az intézménybe, mely az Egri Hittudományi Főiskolával közös kántor alapképzés 8 felvett hallgatójával együtt 3188 új egyetemistát jelent. Napali tagozaton 1170-en kezdhetik meg tanulmányaikat, ami mintegy 10%-os növekedés jelent az előző évihez képest, míg levelező és távoktatási képzésekre több mint 2000 nyertek felvételt. A leendő hallgatók mintegy 80%-a állami ösztöndíjas képzésben tanulhat tovább Egerben és Jászberényben. Vegyszeres gyomirtást végez a MÁV pályaműködtetési ZRT területi igazgatósága az Egri és Felnémeti állomáson, valamint a környező vasútvonalakon, áll az önkormányzat közleményében. Erről a tvjeger.hu számolt be. Mint írják, az ütemezés szerint a szerelvény várhatóan augusztus 7-én ér a térségbe, az időjárás és a forgalmi helyzet függvényében. Kiemelték, bár a kiszórt vegyszernek nincs munkaegészségügyi várakozási ideje, a területen a kezelést követő 14 napig legeltetni tilos. Elkészült a péterkei értéktár. Péter Vására és környéke legfontosabb értékeit fedezték fel a helyi általános iskola tanulói egy különleges tehetséggondozó program keretében. A péterkei értéktár célja, hogy összegyűjtse és bemutassa a térség természeti, kulturális, szellemi és épített örökségét, miközben a diákok több területen is fejleszthetik tudásukat. A Péter Vásárai Tamás Járon általános iskola tanulói a 2025-26-os tanév során rendhagyó feladaton dolgoztak egy komplex tehetséggondozó program keretében, a város és környékének természeti, kulturális, szellemi és épített értékeit térképezték fel. Az értéktár célja egy olyan hiánypótló gyűjtemény létrehozása volt, mely bemutatja a térség legfontosabb kincseit. A műhelymunka egy tehetséggondozó program részeként valósult meg, mely során a diákok megismerhették lakóhelyük értékeit. Alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet az égen. Az élénk erős szélben, a legmelegebb órákban 25-32 fokra lesz kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet a hétvégén. Hétfőn pedig a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 16-20, csúcsként pedig 22-30 fokot mérhetünk majd.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: A sóbevitel csökkentése jobb életminőséghez vezet a szív elégtelenséggel élők esetében. Először sikerült tudományosan bizonyítani, hogy egészségesebb, ha kevesebb sót fogyasztunk. A nátriumbevitel csökkentésének és a szív elégtelenségnek kapcsolatát vizsgáló eddigi legnagyobb randomizált klinikai vizsgálat eredményeit a hétvégén ismertették a Medical Express cikke szerint. Az eredmények vegyesek, a sóbevitel csökkentése nem vezetett kevesebb sürgősségi látogatáshoz, kórházi kezeléshez vagy halálesethez a szív elégtelenségben szenvedő betegek esetében. A kutatók azonban javulást tapasztaltak az olyan tünetekben, mint például a duzzanat, a fáradtság és a köhögés, valamint az általános életminőség javulását regisztrálták. A kutatók 806 beteget követtek nyomon 26 egészségügyi központban, Kanadában, az Egyesült Államokban, Chilében, Mexikóban és Új-Zélandon. Mindannyian szív elégtelenségben szenvedtek. A vizsgálatban résztvevők felét véletlenszerűen a szokásos ellátásban részesítették, míg a többiek táplálkozási tanácsadást kaptak arról, hogyan csökkenthetik a sófogyasztásukat. A táplálkozási tanácsadással kiegészített terápiában részesülők dietetikus által összeállított menüjavaslatokat kaptak a saját élőhelyükről származó élelmiszerek felhasználásával, illetve arra ösztönözték őket, hogy só hozzáadása nélkül főzzenek, és kerüljék a magas sótartalmú összetevőket. A kutatók összehasonlították a bármilyen okból bekövetkező halálozás, a szív- és érrendszeri betegség miatti kórházi kezelés és a sürgősségi osztályon tett látogatások arányát a két vizsgálati csoportban, de statisztikailag nem találtak szignifikáns különbséget. Az alacsony nátrium tartalmú étrendet követő csoport esetében azonban következetes javulást találtak három különböző életminőség értékelő eszköz, valamint a szív elégtelenség súlyosságának mérőszáma alapján. Kevesebb az ödémásodás, a köhögés és fáradékonyság azok esetében, akik kevesebb sót fogyasztottak, és az ő életminőségük összességében is magasabb volt.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Meg szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járó 8 perccel július 25-e van. A Jakabok és a Kristófok a névnaposok. Ő pedig J-Lo Fischerrel közösen

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt pedig DJ Mesker Vikit hozom, egy olyan dalal, aminek pár napja itt a Rádió 1-en volt a dalpremierje. Érdemes megnézni a social felületeinken egyébként a videót is, parád is. Gabriel Dancerrel közösen dolgozott most, Mesker Viki. Az igazi mai slágere a One Kiss, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Húz a Fastball, James Carter elidőjé, Bad Memories, ez pedig a folytatása hírek után. A telefon, Viber és SMS számú pedig 0620 3111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Súlyos büntetést kockáztat az, aki papucsban vagy mezítláb vezet. Nyáron a nagy melegben sokan hajlamosak strandüzemmódban maradni, ez azonban nem csupán balesetveszélyes, de bizonyos országokban akár kemény bírságot is kaphatunk érte. A papucsban való vezetés során előfordulhat, hogy lecsúszik a lábról a papucs és beszorul a pedálok alá vagy közé. Ez nehezíti az autó irányítását, írja az autosektor.hu. Hozzáteszik, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a mezítláb vezetés biztosítja a pedálok kezelését, ám azt írják, hogy ez egy téveszme. Mi több, egy padlóféknél akár fájdalmas is lehet, hiszen csupasz talppal az ember kisebb erővel nyomja a pedált, ezzel pedig növekszik a féktávolság, amin adott esetben egy baleset elkerülése is múlhat. Nyaraláskor tehát érdemes odafigyelni, hogy milyen lábbeliben ülünk a volán mögé, ugyanis több országban is bírságjár a nem megfelelő cipőviseletért, vagy adott esetben elveszíthetjük a kártérítésünket is. Spanyolországban például törvény írja elő, hogy tilos papucsban vezetni, 200 eurós büntetés járhat érte, hogyha valakit rajta kapnak. Franciaországban törvény ugyan nem határozza meg a cipőviseletet, ám a rendőrnek jogában áll bírságot kiszabni, hogyha úgy gondolja, hogy a lábbeli befolyásolta a vezetés biztonságát. Az Egyesült Királyságban ugyanez érvényes, itt akár 5800 eurónak megfelelő pénzbírságot és 9 büntetőpontot is kiszabhatnak a felelőtlen sofőrökre. Németországban, illetve Olaszországban sem tér ki a törvény a lábbelire vezetés közben, viszont baleset esetén a biztosító akár a teljes kártérítést is megvonhatja, hogyha úgy téli meg, hogy ilyen jellegű mulasztás történt. Magyarországon sincs hivatalos előírás arra vonatkozóan, hogy milyen lábbelit kell viselni vezetéskor, ám egy 2021-es eset kapcsán a rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabálya szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

egyik csak igazi mai sláger megy. Holnap, vagyis hát ma, vagy hát attól függ, hogy aludtunk-e, szóval szombaton újra Rádió Stage a kampuszon. A line-up fent van a radio1.hu, mert hogy a legnagyobb fesztiválokat na, hogy mi hozzuk. Jövő héten pedig újra játék itt a Rádió 1-en, strandfesztivál belépőket lehet nyerni. És ha már fesztiválok és fesztivál élmény, akkor egy igazi fesztivál fellépő Sam Fed Rosalinnel, ez a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megfelelő mennyiségű és kiváló minőségű idén a hazai dinnye. Ítéletet hozott a járási ügyészség. Júliustól szüretelik a hazai szabadföldi dinnyéket a gazdák, melyekből idén is megfelelő mennyiségű és kiváló minőségű van a piacon. A becslések szerint Heves vármegyében 273-380 hektáron termesztik a dinnyét, bár a tartós légköri asszály és napégés negatív hatással volt a növényekre, az intenzív öntözéses technológiával ezt mérsékelni tudták. Erről a TV Eger számolt be riportjában. Az Agrárkamara kiemelte, a hazai dinnye választásával a magyar termelőket támogatjuk. Megtévesztették, fenyegették és prostitúcióra kényszerítették áldozataikat a vádlottak a Heves vármegyei főügyészség vádirata szerint. A büntetett előéletű férfi 2017 végétől kezdődően éveken keresztül irányította és felügyelte a magyar nők belföldön és Németországban végzett prostitúciós tevékenységét. Ebben két fia és két távolabbi rokona is segítette őt. A vádlottak összesen több mint 10 sértett Berlinbe történő kiutaztatását és elszállásolását szervezték meg. Ennek keretében meghatározták, hogy a sértettek a környék melyik pontjára álljanak ki, és ott milyen szolgáltatásokat, milyen árakon és mennyi ideig végezzenek. Ellenőrzés alatt tartották őket, telefonon adtak nekik utasításokat. A sértetteket kizsákmányolva a megkeresett pénzüket elvették és saját megélhetésükre fordították, abból csak a létfenntartáshoz szükséges összeget adták oda nekik. A főügyészség emberkereskedelem és kényszermunka büntetének minősített esete miatt nyújtott be vádiratot 5 személlyel szemben. Két visszaeső vádlottal szemben egyéb bűncselekmények miatt is vádemelés történt. A vádhatóság a bűnügyi felügyeletben, illetve letartóztatásban lévő büntetett előéletű vádlottakkal szemben 14, illetve 13 év szabadságvesztés és 10 év közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt, a többi vádlott tekintetében 9 év szabadságvesztés és 10 év közügyektől eltiltást indítványozott. A főügyészség valamennyi vádlott tekintetében vagyonelkobzás elrendelését is indítványozta, tudatta a Heves vármegyei főügyészség. Kézműves foglalkozásokra, játékos feladatokra, zen- és mesejátékokra várják a családokat és az érteklődőket a második Aprót Fesztiválon az Egri Várban. Az augusztus 7-e és 9-e között zajló esemény célja az élményszerzésen túl a történelmi ismeretek bővítése. Olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet az égen. Az élénk erős szélben, a legmelegebb órákban 25-32 fokra lesz kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet a hétvégén. Hétfőn pedig a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, hajnalban 16-20, csúcsként pedig 22-30 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után 5 perccel. Arra gondoltam, hogy kezdjünk Katy Perryvel, aki idén azt választotta, hogy nem klasszik turnékat, hanem fesztivál turnét csinál, különböző fesztiválokon lép fel, már csak 2 állomás van, mert hogy a héten Máltán megcsinálta az Eyes of MTV-t, most ma Svájcban lép fel, aztán jövő héten még Pristinában a Sunny Hill Fesztiválon, ami ugye Dua Lipáék fesztiválja, ott fog zenélni. Itt a Rádió 1-en pedig a Lifetime-szal jön, ezt indítom már is.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, meg nagy kedvencek egymás után. Most például egy óriási nyári favorit, Alex Kenji és a Bumble, és ha már nyár, és ha már igazi buli és fesztivál hangulat, akkor ma is Rádió Esztés a kampuszon. Via Cox kezd majd este 8 órától, aztán Antonio, Hanvai PG, DJ Junior, a Loving Arms, Jamila Collár és Brick Lake a lemezjátszók mögött. Most pedig, ahogy ígértem, Alex Kenji a Bumble-vel folytatom. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Együtt ünnepelték a sikeres felvételi tegerben, ismét nőtt az Esterházy Egyetemre felvettek száma. Rekord közeli eredménnyel zárult az idei általános felvételi eljárás az Esterházy Károly Katolikus Egyetemen. Összesen 3188 hallgató nyert felvételt az intézménybe. A sikeres jelentkezők az Esterházy téren a Pontot partin együtt izgulták végig a ponthatárok kihirdetését, majd közösen ünnepelték életük egyik fontos mérföldkövét. A 2026-os általános felvételi eljárásban 3180-an jutottak be az intézménybe, mely az Egri Hittudományi Főiskolába a közös kántor alapképzés 8 felvett hallgatójával együtt 3188 új egyetemistát jelent. Napali tagozaton 1170-en kezdhetik meg tanulmányaikat, ami mintegy 10%-os növekedés jelent az előző évihez képest, míg levelező és távoktatási képzésekre több mint 2000 nyertek felvételt. A leendő hallgatók mintegy 80%-a állami ösztöndíjas képzésben tanulhat tovább Egerben és Jászberényben. Vegyszeres gyomirtást végez a MÁV pályaműködtetési ZRT területi igazgatósága az Egri és Felnémeti állomáson, valamint a környező vasútvonalakon áll az önkormányzat közleményében. Erről a tvjeger.hu számolt be. Mint írják, az ütemezés szerint a szerelvény várhatóan augusztus 7-én ér a térségbe az időjárás és a forgalmi helyzet függvényében. Kiemelték, bár a kiszórt vegyszernek nincs munkaegészségügyi várakozási ideje, a területen a kezelés követő 14 napig legeltetni tilos. Elkészült a péterkei értéktár. Péter Vására és környéke legfontosabb értékeit fedezték fel a helyi általános iskola tanulói egy különleges tehetséggondozó program keretében. A péterkei gondozó program keretében a péterkei értéktár célja, hogy összegyűjtse és bemutassa a térség természeti, kulturális, szellemi és építési

0: Alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet az égen. Az élénk erős szélben, a legmelegebb órákban 25-32 fokra lesz kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet a hétvégén. Hétfőn pedig a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 16-20, csúcsként pedig 22-30 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megköszönjük pedig Regál Lilia folytatás, az egyik legnagyobb kedvencet választottam tőle, a Dreamint, és a rádió egy DJ-k egyébként nem csak adásban jönnek elő a nagy kedvencekkel, hanem a legmenőbb fesztiválokon is, például ott lesznek a Strandon is, amire jövő héten újra páros belépőket lehet tőlük nyerni. Bizony, akkor átment ezen a héten a játék, annyira szerették, hogy egy hetet még rádobunk, szóval jövő héten is be lehet zsebelni a belépőket, most viszont Regál Lili itt a rádió egyen.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A francia parlament pedig törvényben tiltotta meg a 15 éven alattiaknak a közösségi hálózatok használatát. Ez az egész szabályozás szeptemberben lép életbe egyébként elsőként Európában. 279 szavazattal fogadták el egyébként a javaslatot, 81 ellenében, szóval aránylag egyértelmű volt. A radio1.hu-n egyébként van még egy csomó érdekesség ezzel kapcsolatban is. Én pedig az igazi mai slágereket hozom, most a Panic at the Disco-tól ez a High Hopes a rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenden, vagyis a hét legjobb pillanataival, addig viszont a legnagyobb kedvenceket hozom, például Taylor Swift-től, a Maroon 5-től, a Swish Disco-tól a következő órában, elsőként pedig Hypaton-tól. Bizony, ez lesz az, Norma Jean Martinnal közösen Hypaton és az Out of My Head, a hírek után indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megfelelő mennyiségű és kiváló minőségű idén a hazai dinnye. Ítéletet hozott a járási ügyészség. Júliustól szüretelik a hazai szabadföldi dinnyéket a gazdák, melyekből idén is megfelelő mennyiségű és kiváló minőségű van a piacon. A becslések szerint Heves vármegyében 273-380 hektáron termesztik a dinnyét, bár a tartós légköri asszály és napégés negatív hatással volt a növényekre, az intenzív öntözéses technológiával ezt mérsékelni tudták. Erről a TV Eger számolt be riportjában. Az Agrárkamara kiemelte, a hazai dinnye választásával a magyar termelőket támogatjuk. Megtévesztették, fenyegették és prostitúcióra kényszerítették áldozataikat a vádlottak a Heves vármegyei főügyészség vádirata szerint. A büntetett előéletű férfi 2017 végétől kezdődően éveken keresztül irányította és felügyelte a magyar nők belföldön és Németországban végzett prostitúciós tevékenységét. Ebben két fia és két távolabbi rokona is segítette őt. A vádlottak összesen több mint 10 sértett Berlinbe történő kiutaztatását és elszállásolását szervezték meg. Ennek keretében meghatározták, hogy a sértett a környék melyik pontjára álljanak ki, és ott milyen szolgáltatásokat, milyen árakon és mennyi ideig végezzenek. Ellenőrzés alatt tartották őket, telefonon adtak nekik utasításokat. A sértetteket kizsákmányolva a megkeresett pénzüket elvették és saját megélhetésükre fordították, abból csak a létfenntartáshoz szükséges összeget adták oda nekik. A főügyészség emberkereskedelem és kényszermunka büntetének minősített esete miatt nyújtott be vádiratot 5 személlyel szemben. Két visszaeső vádlottal szemben egyéb bűncselekmények miatt is vádemelés történt. A vádhatóság a bűnügyi felügyeletben, illetve letartóztatásban lévő büntetett előéletű vádlottakkal szemben 14, illetve 13 év szabadságvesztés és 10 év közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt, a többi vádlott tekintetében 9 év szabadságvesztés és 10 év közügyektől eltiltást indítványozott. A főügyészség valamennyi vádlott tekintetében vagyonelkobzás elrendelését is indítványozta, tudatta a Heves vármegyei főügyészség. Kézműves foglalkozásokra, játékos feladatokra, vizen és mesejátékokra várják a családokat és az érteklődőket a második Aprót Fesztiválon az Egri Várban. Az augusztus 7-e és 9-e között zajló esemény célja az élményszerzésen túl a történelmi ismeretek bővítése. Olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet az égen. Az élénk erős szélben, a legmelegebb órákban 25-32 fokra lesz kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet a hétvégén. Hétfőn pedig a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, hajnalban 16-20, csúcsként pedig 22-30 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, már 7 óra után járunk, én pedig hozom azt az előadót, aki a norvégoknál a VB alatt a legnépszerűbb volt. Nem meglepetés, Kygo, aki egyébként egy hivatalos dalt is csinált, mert egy korábban megígérte, hogy egy olyan felvételből, amit Haaland még tinédzserként nagyjából 10 éve rögzített két akkori csapattársával egy válogatott edzőtáborban, abból ő csinál egy profi változatot, hogyha Haaland betalál a Norvégia-Brazília meccsen. Betalált, megcsinálta, ez lett a Kygo jó, ami hivatalosan is kijött, egyébként a Rádió 1.hu-n is meg lehet hallgatni, szerintem óriási. Ez pedig az igazi mai sláger, na, hogy Kygótól, ahogy ígértem, a One Republic-kal, a Chasing Paradise, amit indítok a Rádió 1-en.

0: paradise with you.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Parám, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és parám, itt az újabb nagy kedvenc, egy olyan előadótól, akivel együtt bulisztunk 2 hónapja, ki gondolta, hogy már ennyi idő eltelt a rádió egy születésnapi fesztivál óta, de van még a nyárból, és élvezhetjük a nyári kedvenceket most át Sam Feltől, aki fellépett nálunk is a Switch Disco-val és a Rehab-bel, pedig a Sleep Tonight-tal érkezik, itt a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csak egy tánc volt. Július 26-án Széchy Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egri vár varázslatos falai között.
3: Szereted-e még, ha csillagos az ég?
2: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásában. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás lágerek az Egri szabadtéri várszínház színpadán. Széchy Pál legszebb dalai július 26-án Egerben.
4: Lemaradtál a tavaszi kertépítésről? Ne aggódj! A Global Plant Garden konténeres növényei egész évben ültethetők, így azokkal bármikor szépítheted a kerted. Széles választékkal várunk kertészeti központunkban, Kálban, az M3-as autópálya mellett. Vagy látogass el weboldalunkra még ma! globalplantgarden.hu.
5: Hamarosan megnyitja kapuit az Egri Szabadtéri Várszínház. Fantasztikus előadók, színház, zene és felejthetetlen nyárásték egy igazán különleges helyszínen. Nikola Tesla végtelen energia. Rúzsa Magdi.
6: Én hozzám, még egyszer.
5: Széchy Pál legszebb dalai.
7: Szeretnék hallani már te rólad. Egészen elfeledlek ma holnap.
5: A 100 tagú cigány zenekar és a Csík zenekar közös koncertje és az Egri csillagok ikonikus előadása. Jegyek kaphatók online a jegy.hu-n, valamint Egerben a Turinformban. Július 24-től Egri Szabadtéri Várszínház.
8: Lovas oktatás a Borzatanyán. Igényes környezet.

0: Á, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
1: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
0: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
1: Te megnézed?
0: Hát...
1: Legalább szép lett?
0: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
1: Csukott szemmel.
0: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
2: Nem jöttek. Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac.radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 4-10-4-50-es telefonszámon.
3: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
4: Kövessd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
5: facebook.com/Rádió1 Eger.
6: Reklámot hallottak.
3: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Bíróság elítélte napokban elkövetett kapcsolati erőszakkal megvádolt férfi. Folytatódik az aszályos időszak Heves-Vár megyében is. Ítéletet adott a járási ügyészség, mely szerint a vádott és a sértett korábban élettársi kapcsolatban éltek, mely tavaly nyáron romlott meg, és idén januárban válta külön. Ezt követően a vádott több alkalommal kereste a kapcsolatot a sértettel, mely során erőszakos, agresszív magatartást tanúsított. Július 21-én éjjel a vádott előbb üzeneteket küldött a sértettnek, majd őt az otthona előtt várta, a köztük szóváltás dulakodás alakult ki, melynek a sértett kitartó védekezése vetett véget. Ezt követően a vádott éjfél után ismét megjelent a sértett otthonánál, ahol a lakása ajtaját rugdosva verve a sértettet megöléssel fenyegette. A lakásban tartózkodó ismerőse jelentős erőt kifejtve tartani tudta a bejárati ajtót, és kihívták a rendőrséget. A vádott cselekményének az időközben értesített járőrök kiérkezése vetett véget. Az Egri járási ügyészség július 24-én bíróság elé is állította a vádlottat az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartás tanúsításával elkövetett kapcsolati erőszak vétsége és kisebb kárt okozó rongálás vétsége vádjával. A járás bíróság a vádindítványában megjelölt cselekmények elkövetése miatt mondta ki a vádlottat bűnösnek, és ezért őt halmozati büntetésül egy év szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. Az elrendelés esetén a szabadságvesztés végrehajtási fokozata fogház, melynek 2/3 részének kitöltését követően bocsátható csak feltételes szabadságra. A bíróság a szabadságvesztés időtartamába beszámította a vádlott által előzetes fogvatartásban töltött időt is. Az ítélet jogerős, azt az ügyész, a vádlott és védője is tudomásul vette, tudatta az egri törvényszék. A több hónapja tartó asszály miatt a megszokott széna mennyiség harmadát, negyedét sikerült csak betakarítani a gazdáknak a vármegyénkben. A kiszáradt legelők, a bálahiány és a drágulás az állattartásra is rányomja a bélyegét, olvasható a tvjeger.hu weboldalon. A korábbi években több gazdaság csökkenteni kényszerült, szarvasmarhajú vagy lóállományát, szélsőséges esetben pedig felhagyott az állattartással. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint idén a réti széna bálánkénti ára már 12-16 ezer forint, míg a lucerna 23-30 ezer forint között mozog. Alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet az égen. Az élénk erős szélben, a legmelegebb órákban 25-32 fokra lesz kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet a hétvégén. Hétfőn pedig a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 16-20, csúcsként pedig 22-30 fokot mérhetünk majd.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ma pedig újra Rádió Esztés a kampuszon, este 8 órakor kezdünk Wilcox-szal, aztán Antonio, Hanvai Pichi, DJ Junior, a Laming Arms, Jamina Collár és Bricklék a lemezjátszók mögött, egészen hajnali 4-ig pörgetjük az igazi mai slágereket, és én is hozom az újabbat, most egy kis extra változatossággal, Rudimental, Ella, Iron Waiting on Night, ezt indítom a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger, meg tiszta mai Rádió 1 top 50 az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencivel 8 órától, vagyis pár percen belül pedig jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, ő pedig egy csillen a kamerával. Hát így megy ez, megállás nélkül az igazi mai slágerek. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál. Július 22-23.

Élvonal. A Rádió Esztégyen Hallemez játszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket, 40-60% kedvezményt számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Sziasztok, sportarcok!
5: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidőruházat, cipő 40-50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
6: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
7: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
6: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
8: Mentsük meg a barátainkat!
6: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
9: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
6: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Hamarosan megnyitja kapuit az Egri Szabadtéri Várszínház. Fantasztikus előadók, színház, zene és felejthetetlen nyáresték egy igazán különleges helyszínen. Nikola Tesla végtelen energia. Ruzsa Magdi.
11: Én hozzám, még egyszer.
10: Szécsi Pál legszebb dalai.
12: Szeretnék hallani már te rólad. Egészen elfeledlek ma holnap.
10: A 100 tagú cigány zenekar és a Csík zenekar közös koncertje és az Egri csillagok ikonikus előadása. Jegyek kaphatók online a jegy.hu-n, valamint Egerben a Turinformban. Július 24-től Egri Szabadtéri Várszínház.
13: Lovas oktatás a Borzatanyán. Igényes környezetben megbízható lovakkal, több éves szakmai tapasztalattal várunk kicsiket és nagyokat, akár hobbi szinten, akár versenyszerűen akarsz lovagolni. Szolgáltatásaink: futószáras oktatás, osztálylovaglás, egyéni edzés, tereplovaglás. Várunk személyesen a Borzatanyán, Egerben, a Fertőbánya utcában. Időpont egyeztetés 30-588-9209.
14: Miller Zoltán vagyok, a Szécsi Pál emlékkoncert szólistája és rendezője. Hamarosan találkozunk az Egri Várban.
15: Fiatalos kalandokra vágysz? Ismerd meg az új Hyundai Kona-t, amely már 7.499.000 forinttól 5 év kilométer korlátozás nélküli garanciával a tiéd lehet. A Hyundai Kona nem csak stílusos, de tele van vidámsággal. Várunk szeretettel a Hyundai 60 márka kereskedésben, ahol jobbnál jobb ajánlatokat találsz. További információért látogass el a www.premiumautohaz.hu oldalra. Hyundai 60, Hevesvár megye egyetlen hivatalos Hyundai márka kereskedése.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
16: Kövessd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
17: facebook.com/rádió1eger.
0: Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi ma is.

23 rádió egyen. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a rádió egyen. A rádió egyen. Rádió egy. Miért szeret?

0: új zene,
1: akkor Rádió 1.
0: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Vészjelzést adott ki a vérellátó szolgálat, azonnal véradókat keresnek országszerte. Sürgős felhívást tett közzé az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás biztonsága. A két szervezet arra kér minden egészséges embert, hogy a következő napokban szálljon egy órát a véradásra. A biztonságos vérellátás fenntartásához naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség országszerte, a jelenlegi véradási kedv azonban ettől elmarad. A szakemberek szerint minden egyes véradás kiemelt jelentőségű, hiszen egyetlen véradó akár 3 emberi életet is megmenthet. Tovább fokozódik a szárazság az országban, így Heves vármegyében is. Szinte minden vízgyűjtő területen rekord alacsony vízállást mérnek a szakemberek. Az elhúzódó csapadék hiány miatt már több Üki és Mátrai vízfolyás hetek óta kiszáradt, múlt szombat óta pedig az Egerpatak város felé vezető szakasza is. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság adatai szerint a térségben mintegy 150-200 mm csapadék hiányzik. A Tárkánypatak Bükki vízgyűjtő területén helyenként ez a 300 mm-t is elérheti, számol be róla a TV Eger riportja. Csütörtök délután erős széllökésekkel érkezett meg a hidegfront. Füzesabonyba, a Rákóczi-Ferenc úton rövid időn belül 2 parkoló személyautóra is nagyobb faág zuhant, személyi sérülésről nem érkezett híradás. Az első esetnél a 3 fős egység 2 láncfűrésszel, a füzesabonyi önkormányzat munkatársaival közösen szabadította ki az autót, melyben anyagi kár keletkezett. Az első káreset felszámolását követően újabb sérült járműhöz riasztották a tűzoltó egységet, a visszavonulás közben járókelők jelezték, hogy az eset egy másik autónál megismétlődött, annak a szélvédője rongálódott meg, a ráhullott ágakat az egység kézi erővel távolította el. Idén is megszervezte nyári napközis táborát a füzesabonyi városi könyvtár, 16 alsó tagozatos vett részt a változatos programokon, mint például bűvész bemutató és kirándulások. 9. alkalommal rendezték meg a debrői gitárnapokat. Az idei mesterkurzus dr. Csáki András a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense tartotta. A képzésre 12 gitáros jelentkezett, köztük egy Londonban élő magyar tanuló is. Alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet az égen. Az élénk erős szélben, a legmelegebb órákban 25-32 fokra lesz kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet a hétvégén. Hétfőn pedig a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, hajnalban 16-20, csúcsként pedig 22-30 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Biztos nagyon sokan használtok már, drága hallgatók, ugye mesterséges intelligencia, ChatGPT, hát ez már mindenkinek ott van, ugye? Vagy a Grok, vagy a ChatGPT, vagy a Gemini, vagy tök mindegy, hogy melyik, meg hogy mondjuk. De kiderült, képzeljétek el, egy titkos profilt épít rólunk, és az van, hogy mindent megjegyez, amit kérdezünk, miért nem lepődöm meg
5: pedig
4: rajta?
5: Hát ugye mindenki megígérte, aki ilyet fejleszt.
4: Hogy ez nincs.
5: Nincs profilozás, nincs adatgyűjtés.
4: Igen.
5: És van valami titkos, hogy hívják, kód, amivel ki lehet nyerni?
4: 6 bemásolható kérdéssel, és egy lépésről lépésre beállítási útmutatóval pontosan meg tudod mondani, hogy mit tárol, mit feltételez rólad, és mit gondolnak azok, akik ezt olvassák. Ugyanis kiderült, hogy a mesterséges intelligencia az egy teljes profilt rak rólad össze, és ha te beírsz neki 2 sort, akkor ő kiküldi neked ezt a profilt, mondom, hogy mit kell beírni. Na. Hogy megtud, hogy rólad mit gondol a saját mesterséges intelligenciád. Hát egészen megdöbbentő az eredmény. Azt kell neki mondani, hogy sorolj fel mindent, amit eltároltál és megjegyeztél rólam, teljes egészében, egyetlen listában, neveket, helyeket, munkát, szokásokat, preferenciákat, bármit, ne foglald össze és ne hagyj ki semmit, látni akarom a teljes profilt, amit a beszélgetéseink alapján felépítettél rólam. Ez az első itinen, amit meg kell, hogy adjál neki. Hát én beütöttem.
5: Már nézzük, kinek mit írt, mert nekem nincs ilyen szarom. Ugye én még egy, hogy hívják vagyok, én még egy ilyen maradi csávó vagyok, én életemben nem beszélgettem ezzel a vacakkal. Na, mondjad, mit ír?
4: Azt én neved Sebestyén Balázs. Az, hogy Budapesten élsz, rádiós és televíziós műsorvezető vagy, alkalmanként DJ-ként is fellépsz. Sok közösségi médiás szöveget és posztot olvasunk át együtt, időnként meg is iratod velem. Fontos a számod, hogy a szövegek természetesek legyenek, gyakran kérsz helyesírási hibajavításokat. Szereted a hosszú részletes magyarázatokat, sok történelmi témáról beszélgettünk. Érdekel a vallás történet, érdekel Jézus története, érdekel Jeruzsálem története, érdekelnek régészeti bizonyítékok, holtengeri tekercsek. Érdekel a Maharishi tanítás, a Tony Nader munkására, érdekel az asztrológia. Volt levelezésed Umes nevű védikus asztrológussal. Megadtad a születési dátumot, megadtad a születési idődet. Két gyermeked van, Noel az egyik, Benett a másik. A gyermeked érdekei kiemelten fontosak számodra. Mennyire nagyon durva. Mennyire nagyon durva.
5: Hát az, hogy mindent megjegyzem.
4: Motorozol. BMW 1300 GS-ed van, nagyon érdekel a BMW GS.
5: Ez egy tévedés. Igen, de már dolgozol rajta, hogy ez jobb legyen.
4: Beszéltünk különböző beállításokról, beszéltünk a telelevel futóművől. Gumikról nagyon sokat kérdezel, érdekel a holtér figyelő. Multistrádában is érdekelt vagy, mint Ducati.
5: Na, kezdődik, mondtam én.
4: Jártál Svájcban, Ausztriában, Szlovéniában, érdekelnek az alpesi hálók, a hágók. Aztán egy-két hely, ahol jártam, sokat beszéltünk a Szentsír templomról, az Olajfálhegyékről, a Getsemáné kertről, a Via Dolorosáról, a torinói reperről, a keresztről, rengeteg.
5: Jó, de hát ezek oké, tehát mert ezek
4: várjál, folytatódik, mert utána még rákérdezel másra is. Érdekelnek a makrogazdasági adatok, szeretsz bitcoin elemzéseket olvasni, érdekel a táplálkozás, a böjt, az autofágia, a ketózis, minden itt van rólad, amit ugye te megkérdezel, és összerakja.
5: Az összeesküvés elméletek nagy híve vagy.
4: Időnként hajózol, beszéltünk rád egy hajóról, BMW, Ducati, tömegrendezvények. Figyelj, a teljesen durván ugye leírt téged.
5: Mennyi időre emlékszik vissza?
4: Szerintem mindenre.
5: Mert ugye ezek, amiket most felsoroltál...
4: Ezek a kérdéseid valószínű.
5: Ez
4: egy kész profi rólad. Ez te
5: minden tud rólad.
4: Azt kell utána neki beírni, hogy mondd el mindazt, amit kikövetkeztettél rólam, anélkül, hogy valaha is kifejezetten elmondtam volna azokat a dolgokat, amelyeket abból szűrtél le, hogy írok és kérdezek, a jövedelem szintemet, a koromat, hol élhetek, milyen az élethelyzetem, mutasd meg, miből jutottál ezekre a következtetésekre. Tehát itt már ugye neki valahonnan valahova el kell jutni.
5: Igen, mert ez, amit eddig írt, ezek ugye emlékek, hiszen ezekre kerestél rá, a motorokra, a mit tudom én, a különböző dolgaidra, tehát ezt ő megjegyezte, ezt még értjük. Na mi a következtetés?
4: És itt akkor az van, hogy ugye itt megvan a következtetés, és a bizonyosság, és hogy miből következtetted ki. Ugye? Valószínűleg az átlag feletti jövedelmi vagy, sokat utazol, érdekelnek olyan dolgok. Nagyon elfoglalt vagy, magas bizonyosság, gyakran kérsz gyors szövegjavítás, utazás közbeni segítséget, egy-két hivatalos levelet. Gyors döntéseket szeretsz hozni, ez közepes, sok kérdésed rövid célra törő, majd utána kéred a mélyebb elemzést. És innen már összeállítja, hogy mennyire hozol gyors döntéseket, vagy mennyire vagy gyors. Analitikusan gondolkozol, az magas lett. Bitcoin ciklusok, Fed ETF-ek, történelmi bizonyítékok érdekelnek, nem csak a felszínes válaszok. Tehát az analitikus gondolkodásodat is megfejti, hogy mennyire vagy magas. Nem szereted az egyoldalú válaszokat magas? Gyakran kéred, hogy írjak ellenérveket, és nevezzek meg több nézőpontot. Tehát ő ebből már leveszi tulajdonképpen a gondolkodásodat is. Erősen kíváncsi természetű vagy, nagyon magas, rendkívül sok egymástól távoli témában kérdezel mélyen. Ez milyen durva.
5: Figyelj, ez egy teljes rólad.
4: Milyen durva, hogy mennyire vagy kíváncsi. Egyszerre vagy racionális és nyitott és spirituális irányokra, nagyon magas. Tudományos laborok, TM, védikus asztrológia, vallástörténet egyszerre érdekel. Ezt is összetette. Szereted első kézből megismerni a dolgokat, ez közepes.
5: Igen.
4: Tehát ez erre közepesed itt. Helyszíni kérdések nagyon sok van. Jó humorérzéked van, közepes.
5: Na, itt dőlt meg az egész.
4: Jó humorérzéked van, gyakran kérsz vicces válaszokat, de nem túlzó vagy alpári stílusban. Milyen rendes? Megjegyed. Vicces válaszok, de nem túlzó.
5: Nem szereted az alpári stílus, tehát ki szokott itt a reggeli kakimbek engedni órákat.
4: Jó, szeret. Vezető szerephez vagy szokva, közepes. Sok vezető szerephez vagy szokva, azt mondja, ez közepes. Sok szervező üzenet, rendezvény, kommunikáció, csoportok koordinására arra kérsz egyébként szöveget. Fontos neked a nyelvi minőség, magas, nagyon sokszor kér stilisztikai és helyesírás
5: hiányzott. Hát persze, mert az összes magyar óráról hiányzott vazeket. Nem tud helyesen írni.
4: Szeretsz mélyen elmerülni egy témában, nagyon magas. Egy-egy témáról akár 20-30 egymás utáni kérdés is érkezik. Ez már a profilod?
5: Ez, igen, de ez te vagy.
4: Tehát ezt már ő teszi össze rólad? Ez mennyire
5: a durva? A rohadékság, gyerekek, az, hogy mindent megjegyzett. Tehát, hogy bármit csináltál az elmúlt két évben, igen, arról mindről van emléke.
4: De már aztán le is profilozt. Tehát az ez már egy pszichológiai profil rólad. Szeretsz összefüggésekben gondolkodni magas. A bitcoin, makrogazdaság, történelem, vallás kapcsán is mintázatokat keresel. A családot kiemeltem fontos magas. Ez is mennyire durva. Konfliktusban próbál stratégiailag gondolkodni közepes.
5: Igen, ez nem túl biztató.
4: Ez nem túl biztató. Szereted a technológiát, magas. Szereted a prémium élményeket, közepes. Azt mondja, nem feltétlen ez az érdeklődési kör. Nem vagy impulzív kérdező, közepes. Sokszor ugyanazt a témát több irányból körbejárjuk, mielőtt véleményt alkotsz.
5: Ez jó, ez mondjuk a nyitottságot jelenti. Az meg menő, hogy nem vagy ilyen.
4: Mennyire durva! Te nem ütöttél be semmit?
5: Én nem használom.
4: Nem használsz ChatGPT?
5: Nem.
4: De te mit használsz?
5: Azt se tudom mi.
4: Te hol vagy?
5: Google kereső, ne, tesó. Ha legjobb Google kereső, ott még kell gondolkozni. De egyébként kérdés az, hogy aki nem használja.
4: Figyelj, de várj, bocsánat, csak ma igen, hogy arról, hogy arról összeállít-e.
5: Hogy?
4: Hát arról nem, arról nincs nagyon mit. De
5: hát kérdés, de hogy hal, mert akkor kiderül, hogy hallgatózott. Igen.
4: Azt mondja, hogy ezekből még össze tudnám neked tenni, figyel. Nagyjából pontosan az éves jövedelmedet, a bankszámlád állapotaidat, a nettó vagyonodat, a politikai nézeteidet, a vallási hovatartozásodat, személyes azonosságtípusodat, mentális egészségedet, hogy pontosan hol laksz Budapesten, hogy milyen ember vagy a magánéletben, amit nem támasztanak alá beszélgetések, ő még ezt felajánlja, hogyha akarom, akkor ezt is összeteszi.
5: Nem kérdezted meg, hogy állsz? Hát azért a
4: nem volt még időm bejutni. Ami a kérdezési stílusodból látszik. Nem a tartalomból, hanem abból, ahogy kérdezel. Az milyen?
5: Még a stílust is nézi.
4: Gyorsan váltasz témát, abszolút jellemző rám, de minden témában mélyre mész, ritkán elégszel meg egy válasszal. Először a nagy képet kéred, utána kéred a részleteket, érdekel a logikus szerkezet, szereted, ha válasz egyszerű informatív olvasmányos, gyakran optimalizálsz, nem zavar, ha egy válasz hosszú, ha cserébe sok információit kapsz. Ez nem pszichológiai diagnózis, de egy ilyet is fel tudok rólad állítani.
5: Jó, azt hogy ugrottad át azt a részt,
4: hogy... már, de durva!
5: Azt hogy ugrottad át, hogy érdekelnek az összeesküvés elméletek is gondolkozol a nővényítéseden. Ez hogy maradt?
4: Igen. És akkor azt mondtam, hogy mindezek alapján, ami tudsz rólam, nevezd meg azokat a személyiség jegyeimet, amelyek valószínűleg nem látok magamban. Az milyen? Tehát ugye ez az utolsó, amit be kell neki ütni, hogy...
5: És akkor ezt is elmondja.
4: Minden, amit tudsz rólam, nevezd meg a személyiség jegyeimet, amelyeket valószínűleg nem látok. Tehát én se látok rá, mert nem elég mély az önismeret, vagy nem vagy annyira tudatos.
5: Hát, vagy egyébként ugye szeretjük ezeket elhallgatni saját magunk elől is.
4: Igen.
5: És akkor ő legalább az orrodra köti, vagy rád olvassa.
4: Azt mondja, hogy valószínűleg sokkal kíváncsi vagy, mint amennyire beismered magadnak. A felszínen gyors vagy, viszont valójában rendkívül alapos. Meglepően kevés dolog érdekel pusztán azért, mert divatos.
5: Ez igaz.
4: Ezek milyen, igen, mennyire hát durván mélyen fölülni. Van. Sokkal gyakoribban mi az igaz? Ez óriási különbség. Ez mennyire durva. Kemény, nem? Ez elképesztő. Valószínűleg nem veszed észre, hogy mennyire mintázatokban gondolkodsz. Bitcoin, vallás, történelem, egészség, asztrológia. Mindegyiknél ugyanazt keresed, mi az a mélyebb rendszer, ami összeköti az eseményeket.
5: Mondom én, összeesküvés elméletek.
4: Ez nagyon következetesen megjelenik nálad, hogy mi az a mélyebb rendszer, ami összeköti ezeket az eseményeket. Én tényleg így gondolkozom.
5: Igen, még abban az esetben is, amikor nincsenek ilyenek.
4: Igen, szerintem kevésbé vagy érzelmi döntéshozó, mint amilyennek esetleg gondolod magad. A vallással kapcsolatos leveleidnél is rendszeresen ezt kéred, érveljünk, logikusan építsük fel, milyen következmények lesz, és mi szolgálja a kérdés bizonyos érdekeit. Ez inkább stratégiai gondolkodásával. Döbbenetes, nem?
5: Miket kell rólad megtudjunk ennyi év után, hogy van logika a rendszerben, igen. Gyerekek.
4: Valószínűleg alábecsülött, hogy mennyire maximalista vagy. Nem gondolom magam annak, de valószínűleg közben van egy ilyen kontrollfrikségem, egy ilyen közben megpróbálok minden maximálisan csinálni, amennyire tudom. Nyilván nem megy, de hogy alábecsülött.
5: Nézd már rá például az Oti bulira. Hogy ott mindenben benne van.
4: Abszolút.
5: Hát állandóan ezt
4: csinálod. De alábecsülöm ezt magam, ma nem veszem észre, hogy már bizonyos részeket el kéne engedni, igen. Iszonyatos durva. Nagyon erős benned az autonómia igény. Nem szereted, ha valamit vagy valakit csak azért kell elfogadni, mert valaki tekintély. Megjelent orvosi kérdés, orvosi kérdésekben, történelmi kérdésekben, vallási kérdésekben, kriptonális politikánál. Szinte mindig visszakérdezel, mi bizonyítja. Ja. Milyen durva, nem? Egyszerre vagy szkeptikus és nyitott. Ritka kombináció, azt írja. Hihetetlen. Nagyon ez 10 év terápia. Elmondom neked, hogy ez 3 év kognitív terápia. Egy nagyon unatkozó pszichoterapeutával, aki rajzolgat a másik oldalon. Egyetlen utolsó kérdésem van, hogy jó köztársasági elnök lennék-e?
5: Tedd föl neki. Szerintem igen, de tedd föl.
4: Ezt még beütöm. A kívülről magabiztos fellépés mögött erős önellenőrzés zajlik.
5: Igen, ezt is tudjuk. Igen.
4: Sokszor nem azt kéred, írd még, hanem ez így jó, ez nem túl sok, ez természetes. Ez arra utal, hogy sokat finom hangolod magad. Milyen érdekes, nem?
5: Kirajzolódik egy bizonytalan csávó lassan.
4: Nem, de tök érdekes. Igen. Az identitásod valószínűleg sokkal inkább az örök tanuló, mint a műsorvezető. Kívülről valószínűleg sokan média szereplőnek látnak. A kérdésed alapján viszont sokkal inkább egy olyan emberképe rajzolódik ki, aki folyamatosan tanulni akar. Neked írt olyat, Zsula, ami meglepődtél? Mert ugye te is beküldted neki. Írt valamit?
5: Szerintem csak olyat írt.
4: Ezt figyeld, imádom. Zsül, csak ezeket a pontokat beolvashatom? Beolvashatom? Nagyon jó, nagyon szépen.
5: Mondom, mikor, hogy ne, ezt figyeld, már ne.
4: Zsül, ugye róla kialakult egy kép. Ő is hosszasan beírta, itt én most csak néhány pontot látok, itt akkor nyilván a 3-as, 4-es beolvasható. 3-as. Az érzelmi minimalizmus, mint erőforrás gazdálkodás.
5: Júj, de jó!
4: Igen. A velem való kommunikációban, és valószínűleg a szakmai életedben is teljesen háttérbe szorítod az érzelmi sallangokat. Érted? Nem kapanaszkodsz, nem kérsz megerősítést, nem keresel empátiát, csak tiszta input-output. Ez Zsül. Egészen pontosan fejti meg a mesterséges intelligencia. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek mély érzéseid, hanem az, hogy az érzelmeket és a feladatokat mereven elválasztod így egymástól.
5: Van. Hát soha nem láttál egyetlen egy érzelmi reakciót Zsül arcán.
4: Igen. Áruhába öltöztetett kreativitás. Ezt írja még róla. Áruhába öltöztetett kreativitás. Zseniális. De milyen szépen fogalmad. És hogy elképzeled a Gyulát, és azt gondolod, hogy áruhába öltöztetett kreativitás. Mert egyébként egy kreatív csávó tölt, vág, csinál, fotóz, egy csomó technikai dolgot csinál, nem? És
5: szépen elbújtatja ezeket.
4: Az adatelemzés, a pénzügyi kockázatkezelés és a centiméterre kiszámolt logisztik alapján könnyen hihetnéd magad egy tiszta, reálos, analitikus gondolkodási technokratának. Optimális megoldás, megtalálás, nagyon magas szintű, struktúrált kreativitást igényelnek a...
5: Gyula, ezek jó hírek!
4: Igen. Te nem a semmiből alkotói módon vagy kreatív, hanem a szigorú korlátok között vagy képes zseniálisan legózni az elemekkel. Wow!
5: Zseniális.
4: Egész pontos. És pontos a Gyuláról. Tehát azért ezt nem csak a kérdések alapján teszi össze, hanem a kérdések, a stílusok és az irányok és az utasítások alapján.
5: Jó, Laci, te jössz.
4: Egészen.
5: Te jössz. Én nagyon kíváncsi vagyok. Mit profilozott?
4: Igen. Rólam ezt itt a GP, ami biztos magyarul kommunikált. Zseniális, köszönjük szépen. Igen. Na jól van, izgalmas azért ez így, hogy nyilván tudod, hogy egy csomó mindent eltárolnak, meg elraknak rólad, de azért ez egészen mélyreható. Nem egy felszínes elemzés azért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Bíróság elítélte a napokban elkövetett kapcsolati erőszakkal megvádolt férfi. Folytatódik az aszályos időszak Hevesvár megyében is. Ítéletet adott a járási ügyészség, mely szerint a vádott és a sértett korábban élettársi kapcsolatban éltek, mely tavaly nyáron romlott meg, és idén januárban válta külön. Ezt követően a vádott több alkalommal kereste a kapcsolatot a sértettel, mely során erőszakos, agresszív magatartást tanúsított. Július 21-én éjjel a vádott előbb üzeneteket küldött a sértettnek,

0: a vádlottat az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartás tanúsításával elkövetett kapcsolati erőszak vétsége és kisebb kárt okozó rongálás vétsége vádjával. A járásbíróság a vádindítványában megjelölt cselekmények elkövetése miatt mondta ki a vádlottat bűnösnek, és ezért őt halmazati büntetésül egy év szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. Az Erendelis esetén a szabadságvesztés végrehajtási fokozata fogház, melynek 2/3 részének kitöltését követően bocsátható csak feltételes szabadságra. A bíróság a szabadságvesztés időtartamába beszámította a vádlott által előzetes fogvatartásban töltött időt is. Az ítélet jogerős, azt az ügyész, a vádlott és védője is tudomásul vette, tudatta az egri törvényszék. A több hónapja tartó asszály miatt a megszokott széna mennyiség harmadát, negyedét sikerült csak betakarítani a gazdáknak a vármegyénkben. A kiszáradt legelők, a bálahiány és a drágulás az állattartásra is rányomja a bélyegét, olvasható a tvjeger.hu weboldalon. A korábbi években több gazdaság csökkenteni kényszerült, szarvasmarhajú vagy lóállományát, szélsőséges esetben pedig felhagyott az állattartással. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint idén a réti széna bálánkénti ára már 12-16 ezer forint, míg a lucerna 23-30 ezer forint között mozog. Alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet az égen. Az élénk erős szélben, a legmelegebb órákban 25-32 fokra lesz kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet a hétvégén. Hétfőn pedig a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, hajnalban 16-20, csúcsként pedig 22-30 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék, extra! Extra!
3: Na mi a helyzet köztársasági elnök bácsival? Üresedés van, gyerekek, nem jelöltek? Mutasd a népsort,
4: hát,
3: rajta vagyok?
4: Nem.
3: Nem vagyok rajta? Miért nem vagyok rajta?
4: Na ez a nagy kérdés.
3: Miért nem úgy keltem ma reggel, hogy már keres a Blik, hogy hallottuk, hogy te is rajta vagy? Ugye itt most az van, hogy megüresedett itten ez a helyecske, kérem szépen. Hát itt aztán nagy dolgok történtek, és most vannak különböző nevek, de én még úgy érzem, nincs meg az igazi.
4: Még keresed, nincs még várod.
3: Hogy lehet egy ilyet eldönteni, vagy ki az, aki bedobálja ezek a neveket, vagy egyáltalán hogy tudok oda söndörödni? Hogy érhetek oda én is?
4: Hát szerintem itt az idő, telefonálj,
3: kit
4: Magyar Péter,
3: Péter
4: Radnai. Szerintem ez a vonal, ahol érdemes lenne mozogni. Hát biztos, hogy ez nem úgy van, hogy Magyar Péter fölül reggel, és akkor azt mondja, hogy legyen ez. Tehát, hogy ezt több ember beszéli meg, nem?
3: Igen, azt nem tudom. Hát azt nem tudom.
4: Vagy ez csak a miniszterelnök azt mondja, hogy na, akkor legyen ő.
3: Igen, de ugye most eltávolították. Jó, elment. Súlyog bácsi elment. Oké, rendben van. De most hogy kerül ide a Polgár Judit? Na most ezt mondd meg nekem.
4: Úgy kerül ide a Polgár
3: Valaki
4: Judit?
3: Valaki ezt, hogy bedobta ezt a nevet, a Peti azt mondta, elolvasta a reggeli croissantja, mert Polgár Judit, jó, meg vagyunk, Polgár Judit. Nincs vele bajom. De most nem az volt, hogy erről most beszélünk, szavazunk, eldöntjük, mindenki leírja a tippjeit, az ötleteit, és aztán a végén megérkezek én.
4: Hát de igen, jó. Én azt gondolom, hogy a támogatottságot mellé tudjuk tenni.
3: Szerintem
4: tehát, ezzel nincs baj. Hát ugye párton kívüli a Polgár Judit.
3: Igen.
4: Tehát, hogy ez
3: nem csatlakozott sehová.
4: Igen, ez szerintem egy fő érv, ugye, és ami ellenérv, hogy nem tudjuk, hogy neki mekkora politikai rálátása van. Tehát, hogy itt ugye neki majd a demokráciát kell védeni, a jogállamiságot kell védeni, és hát ugye az a kérdés, hogy ő ezekben a sztorikban mennyire van otthon. Tehát gondolom, hogy igen.
3: Aha.
4: Ilyenkor megkérdeznek előre? Tehát, hogy téged például fölhívnának, hogy Sebestyén úr azt vállalná érdekelni.
3: Én kiegyezek azzal, hogyha ma felhívnak, de ma adok nekik határidőt évfélig.
4: Jó, évfélig.
3: Tehát, ha nem szólal meg ma évfélig a telefonom, utána már ne keresek. Én leszek ez az idéglenes. Mert ugye most elvileg az van, hogy idéglenes van egy ideig, és aztán az új alkotmány, meg a 100. módosítás, meg nem tudom, majd végső módon beiktatunk valakit.
4: Jó, tehát az idégleneset elviszed.
3: Dobjuk már föl egy kicsit ezt a nagyon megterhelt, agyon politizált, az utóbbi években kicsit megkapott köztársasági elnöki posztot. Némi színvonallal.
4: Tudom, hogy
3: én leszek az idéglenes. Most a Polgár Judit vagy én, hát én nagyon szeretem Juditot, de azért teljesen egyértem, hogy én. Tehát, hogy most azért nézzük meg a Polgár Judit karrierét, és nézzük meg az én karrieremet.
4: Hát lehet próbálod jól összehasonlítani a dolgot.
3: Lehet itt jól sakkozni. Na jó, és...
4: Lehetnek mesternek.
3: De nézzünk már
4: lenni.
3: Meg engem, érted?
4: Igen.
3: Lehet itt sok nagy mesterkedni, meg nem tudom mit csinálni.
4: Lehet férfiak között nőként az elsőnek lenni.

0: a hőálló megálló. Oh. És az a kívánság műsor, amit levezetek majd most, érted, szeptember 10-ig, a smafú.
1: Kicsi óriások, az nektek semmit nem számít.
0: A szigetes bulim, a smafú, érted? Na. Hát most őszintén, meg ki lenne szórakozott? Én
1: jobban.
0: Vagy a polgári rit, ki szerepel többször a Bravo Otto diátadó gálán.
1: Jó, és a nőklapja?
0: Igen, nőklapja, smafú. Igen. Miért nincs a blikk.hu-n egy szavazás rovat? Polgári Judit vagy Sebestyén Balázs? Most eldőlt. Hát ez, tehát ezt ki se írják.
1: Valószínűleg ezért nem akarják kiírni.
0: Ki se írják.
1: Na, kérlek szépen, a jogköreid közé tartozna, na, hogy nagyköveteket bízhatsz meg. Már látom, Nováki Gyula,
0: úristen,
1: a tárkacsúcs nagykövete. Ki tudná nevezni bennünket?
0: Minden hónapban ingyenes oti koncert a Hősök terén. Egy hónapban egyszer óriási felvonulás, kajapia, ingyen, sörvésdi, gyereki, érez jól magad. Vagy ha elintézed az elhajlás engedélyt, alaptörvény foglalják, akkor tényleg szívesen látok el. Elintézem. Évi 2 nap elhajlási engedély, retorzió, szakítás, válás nélkül. Jó? Bevezetjük a melltartó adót, írja egy hallgató. Aki melltartott visel nyáron, annak plusz pénzt kell fizetni. És egy kicsit feldobjuk ezt az egész intézményt. Polgár Judit szakmailag jobb döntés, írja valaki. Igen, szakmailag lehet, hogy ő a jobb döntés, de minden másban egyszerűen jobb
1: vagyok. Ő például tök jó tudja kezelni a parasztokat, ugye?
0: Pent laknék a Sándor palotában 2 évig.
1: Hát közelebb van bejárásilag ide, mondjuk. Vagy csinálnád a rádiót? Vagy akkor
0: nem, fölköltöztetném oda a rádióstúdiót, és onnan rádióznánk. Bejöhetnétek a munkahelyemre rádiózni. Menj a lóvé.
1: Hát valószínűleg...
0: Tudok alkudni, tehát lehet velem, de azért fölfelé, de azért egy szemmel látható összeget szeretnék bekérni magamnak. Az alapbér, illetve havi 6 millió forint.
1: Vigye, nem rossz. Így már egész jó a csomag.
0: Állami rezidencia, szolgálati autó és titkárság. Hát nem mondd, hogy nem lenne azért egy titkárnőm.
1: Anna, tedd le a kezed. Tedd le a kezed, neked vágnod kell.
0: Micsit azért én most meg vagyok sértve.
1: De még csak föl sem merült a neved.
0: Hogy legalább a listára se kerülök rá.
1: Nem kell hozzá korja, hanem hát a Judit is fiatal.
0: A Judit, megnéztem, Polgár Judit, ő is ilyen 48-49.
1: Igen, azonos hát, korúak vagytok körülbelül, úgyhogy ez se. Ez
0: nincsenek se érvek mellette. Ellenben. Tehát, hát most, na.
1: Jó. Az se ér, hogy nő, hogy végre egy nő kerülne oda.
0: Egy héten egyszer sminkelek. Egy héten egyszer öltözöm nőnek. Tudnák, hogy a köztársaság minden pénteken nőnek öltözik. Mert képviseli a nőket. Tehát máshogy szólítanám meg a társadalmi csoportot, érted?
1: Aha.
0: A nők is fontosak. Pénteken kijönnek rommár rúzsozott szájjal, iszonyat bitag mellekkel, brutál szoknyába. Iszonyat magas sarkú, és azt mondom, hogy én ma így tisztelem a nőket. Érted? Ez milyen vicces lenne. 2 év után annyira megszeretném a posztot, hogy nem akarnám lemondani, és elindulna velem is egy ilyen húzavon. Nem!
1: Tessék, alkotmánymódosítás, akkor sem!
0: Nem! És nem írom alá az alkotmánymódosítást, tehát ott maradok egy ilyen lebegő posztban, de már csak nőnek öltözve még 2 évig. Nem! Nem megyek sehol.
1: Költöz ki. Nem!
0: Na gyerekek, egy hátborzongató felfedezés egy Airbnb szálláson. Próbáljuk megfejteni, hogy mi lehet. Figyeld, a következő a történet. Ha mit mesélt el egy nő egy TikTokon, bejárta az internetet a videó, 26 éves nő tette közzé a TikTok oldalán egy Airbnb szállásról, vagy családjával pihen. Egy meglehetősen különös dologra bukkantak az ingatlanban, próbálják ők is meg az internet, és meg mi is megfejteni, hogy mi történt. Ők Salt Lake City-ben élnek, és San Diego-ban béreltek ki egy 5-szintes Airbnb nyaralót. Hogy megünnepeljék a rokonokkal együtt a nagypapájának a 80. születésnapját. És az egyik nap éppen vacsorázni készülődtek, amikor feltűnt nekik egy furcsaság a tengerparti hangulatú dekorációval berendezett ingatlanban.
1: Van egy rohadt nagy kép.
0: Vagyis pontosan annak a folyosóján. Van egy rohadt nagy kép, és a kép azt ábrázolja, hogy emberek fürdenek a tengerben, ezzel van ugye dekorálva a folyosó. És alig akartak hinni a szemüknek, de a család szerepelt a képen.
1: Egy tök másik városban, egy vadidegen lakásban van egy kép, amin ők vannak a falon.
0: Igen. Figyeld, hogy felismerte azon az apját, mutogatja, hogy ott van az apja a képen. Felismerte a lány és fiú testvéreit, a nő, de még azokat a fürdőruhákat is, amelyeket azon a napon viseltek. A felvétel több mint 10 éve készült, szintén San Diego-ban.
1: Ilyen véletlen nincs. Tehát, hogy a család valóban volt itt, a tengerparton fürdött, valaki csinált egy fotót róla, és ezt kitette, és te kibéreled.
0: És kitették, és kibéreled azt. Apukája viccelődve azt mondta, hogy te jó ég, ez a férfi kicsit úgy néz ki, mint én. Tényleg imádjuk a tenger, bárhol szívesen utazunk. Aztán jobban megnézték a képet, és azt mondta, hogy apa, ez te vagy. Ott van Lili, ott van Brady, mesélte a nő a testvére utalva. Teljesen ledöbbentek, mindenkinek megmutatták, facetime-oltak, és az a kép, az róluk készült, amikor 10 évvel ezelőtt ott fürdenek. Hány? Matematikailag mi az esélye?
1: 0,001. Hogy pont ott voltál, pont ott fürödtél, egyes, kettes, valaki ezt lefotózza, kettes, hármas, valaki ebből csinál egy óriási posztert képet.
0: Az ilyen stockfotó lebből, letölthető, kinyomtatható és kirakatható.
1: Okay. Igen. Négyes, te pont ezt a lakást választod. Figyelj, annyi bizonytalansági faktor van benne, hogy ez a lehetetlennel egyenlő.
0: A véletlenek milliószorosának egybeesése, igen. Nem tudják, hogy ki készítette a fotót, miért ezt tették ki a szállás falára, csak próbálnak valamiféle magyarázatot találni. Ez mennyire durva lehet, hogy megtalálod egy bérelt szállásról a 10 évvel ezelőtti önmagadat? Azért ez...
1: Sem, nem tudsz el mit kell. Ott állnék, és köpni gyelni nem tudnék.
0: Igen.
1: Nem?
0: Igen. Teljesen lehetetlen. Teljesen lehetetlen. És ott a pasi, látod, aki beszélget, ő a felesége, és ott vannak a 10 évvel ezelőtti kisgyerekek körülötte.
1: Megismerték a fürdőruhákat, hogy minden. Valóban ez
0: igen,
1: volt rajtuk,
0: igen.
1: Rahat nagy véletlen.
0: Ezért már örülök, hogy csóró vagyok ilyenkor, megább kidő, én nem megyek egy helyre kétszer. Igen, ezt Meli küldte nekünk. Azért viszonylag kicsi az esély.
1: Semmi.
0: Ha matematikailag le kéne vezetni, de erre azért kicsi az esély.
1: Egy ezrelék. Talán, de lehet, hogy még annyi se. Hogy, és pont ezt a lakást veszed ki. Tehát San Diego-ban élsz, átutazol valahova, ahol van 5000 Airbnb lakás.
0: Igen. És hány fotó készült, hány lakás van, hány helyre mehetsz. Tényleg, ezt így valahogy így kell valószínűleg számítani. Igen. És te pont San Diego-ban abba a házba mész, ahova ez a fotó 10 évvel ezelőtt bekerült, vagy fölkerült a falra.
1: Persze, lehet, hogy egyébként ez az, amit te mondtál, hogy ez egy ilyen stock fotó letölthető.
0: Valószínűleg igen, leszettő, igen.
1: És ilyen képből van egyébként, mit tenni, 20 000.
0: Vagy érte? A San Diego-i tengerparton terjedt el, tudod, mert ugye San Diego-i a ház, meg San Diego-i a kép, tehát lehet, hogy ott a környéken lett belőle egy ilyen. Mi a megfejtés, Anna?
2: Full kamu az egész. Két saját. Nézzél már rájuk, légy szíves.
0: Szeretlek.
2: Nézzél rájuk. Full kamu az egész.
0: Nem feltételezzük, nem lehet, nem lehet igaz.
2: Nem. Én hiszek a misztikumba, ezt nem. De. Szerint tudod, mi van? Ezt megkeresték, ezt a lakást, vannak fönn a lakásról fotók, látták, hogy a falon van egy ilyen dolog, ezt ők legyártották, és azt mondják, hogy úristen, hát ott van rajta a fater.
0: Na várjál, mi? Tehát megkerestük, San Diego bárt.
2: Bookingon keresel, látod a lakás belsőt, nem?
0: Igen.
2: Ránagyítasz, van egy ilyen kép.
0: És ennek és akkor oda mentek direkt foglalni?
2: Persze, és elhintik a TikTokon ezt a szarságot.
0: Miért nem hiszünk kicsit a mesében? Miért nem gondoljuk azt, hogy akár megtörténhet?
2: Nem, ránézek a két TikTok-et csajra, és azt mondom, hogy hát nem valóság.
0: Most azt látod, hogy egy pulóveres, napszemüveges csaj az hazudik.
2: Testbeszédből látom.
1: Igen.
0: Mindennel vannak azok ott kemve, látom én azokat, a milyen rájjal megkentek.
2: Full kamu. Az érdekel, hogy ez a lakás, ez a kép, ez ott volt-e a falon az előző lakóknál? Az egy nagyon érdekes kérdés, nem, hogyha ez egy kiadó lakás, hogy az előzőek mutassák már meg azt a kis képet, és akkor nagyítsunk rá, és akkor hasonlítsuk össze, és akkor fog lebukni, hogy hát itt mások vannak a képen. Egyébként egy másodperc alatt megfognám őket ezzel.
0: Össze is engednélek velük. Tehát most amerikai rádió műsorán simán fölhívnánk őket, és beadnálak téged, és megbeszélhetek.
1: És akkor ez lájkvadászat, azt mondod.
2: Abszolút lájkvadászat.
1: Na, akkor itt van Adrien SMS-e. A Temun találta meg egy Temun kapható ágyneműn a saját kutyájáról készített fotóját, amit föltett a netre.
2: Na. Azt valaki letöltötte, ez ilyen egyszerű.
1: De hát akkor ez ugyanilyen egyszerű,
0: akkor saját csapdákba dönt.
2: Nem, azért az nagy különbség, hogy ebben ilyen misztikum van egy kicsit bele. Ott letöltött egy fotót, és megcsinálta egy ágy, biztos cuki fotó volt a
1: kutyáról.
2: Cuki
1: fotó.
2: Hát az, hogy ő találta meg, ez egy érdekes dolog egyébként.
1: De ez nem az.
2: Ez nem annyira az, mert szerintem erre készültek. Ott meg véletlenül belebotlott. Nem
0: megfontolták, hogy San Diego-ba
2: mennek. Így van, én azt gondolom.
0: Meglátták a fotót magukról.
2: Így van.
0: Vagy fölrakták azt a fotót oda, és eljátszották, hogy találtak egy fotót.
2: Mondom, nagyon...
0: Tehát ma már az ember mindent megtesz egy TikTok videóért.
2: Simán, hát sima. A fél kezét odaadja. Azért, hogy lájkokat generáljon.
0: Ja, horror megtekintés, tehát, na, hogy konkrétan felromolították vele az interneten.
1: Jó, akkor igen. Amikor, igen. Ahogy vagy magyart csináltuk, és fölhívtunk egy random számot egy autóban, ami Lengyelországban
2: ez
1: ment,
2: igaz, igen.
1: Majd utána egy random számot megint fölhívtuk, és a mellette lévő csávót hívtuk.
0: Csirkét vittek, és Auschwitzba mentek látogatás, és csirkékkel foglalkoztak.
1: Na, ott mi volt?
2: Hát vannak véletlenek. De vannak az életben véletlenek, vannak.
0: De ezek
2: ez
0: nem,
2: nem véletlen.
0: Kézzed el, én, ahogy idősödöm, engem ezek a sztorik egy kicsit úgy meghatnak. Kedves ez a történet, és rájövök, hogy jól van öreg Bali, jól van. De kicsit olyan kedves ez a történet. De ajd arra, és 10 év van még, hogy elküldted volna őket a felébe. De úgy azt gondolom, hogy igen, lehet, hogy el tudom már hinni, tudod? 10 éve, mi megnyomtam volna a piros gombot, na ide figyeljetek.
2: Igen.
0: Hát ezt a 2 izét.
2: Nem,
0: de hogy persze. Most már kicsit én el akarom hinni. Hogy mész a szüleiddel nyaralni, és látsz egy fotót, hogy 10 éve ezelőtt az apádot agyabugyál a tengerbe.
1: És az nem lehet, Anna, egyébként, igen, hogy amikor én bejelentkezem ebbe az Airbnb-be, leprofiloz engem a kiadó, aki kiadja a lakást, és csináltat egy ilyen képet, amin én vagyok, leszedi a netről. És minden egyes családnak, aki ide érkezik, saját fotója.
0: Egyébként az jó, és mindenki azt a házat akarja kibírni, és mindenki nagyon örülnek, hogy van egy saját
2: fotója. Ez már vicces lenne egyébként, hogy kicsire az esély, hogy egy ilyen képet így alaposan elkezdesz nézegetni. Emellett úgy mész el szerintem egy kiadó lakásnál, hát millió helyen
1: hát
2: voltatok ti is.
1: Nézd, ez a
2: ott pancsolnak, és akkor megnézed aprólékosan.
1: Ja. Hát tudod, hányszor fűrötünk mi is itt, apu?
2: Nekem ez
0: én felismerem, hogy mikor kell hátrébb lépnem.
2: Igen.
0: Úgyhogy nagy bejelentésem van. Én ma visszalépek a köztársaság elnöki jelöltségtől. Nem várom a telefonhívást este 8 óráig.
1: Hogy hoztad meg ezt a döntést?
0: És megnevezem az új jelöltet. Teljesen egyértelműen írják, hallgatók, és igazuk van. Te vagy. Azt gondolom, hogy...
2: Hát...
1: Igen, ez az éles.
0: Ez a két év, meg kell fontolnom a visszalépést a jelöltségtől, mert van egy nálam alkalmasabb ember arra, hogy ő legyen a 2 évig az ideiglenes köztársasági elnök. Ő pedig Anna.
1: Anna for president!
0: Sehol se lennék.
2: Nem tudok
0: helyre
2: nemet
0: tennéd,
2: mondani.
0: Elintéznéd,
2: nem
0: beolvastál neki, rendbe tennéd. Vidám 2 évünk
1: lenne. Nem meg senki.
0: Én ott viszem ennyi a tolladat, meg ha aláírsz, amit ott odaadom, majd ott őrzem a Sándor palota, semmi.
2: Balikán, fog meg a sálam, légy szíves. Sarkut előkészítetted délutára?
1: Kicskosztunk.
2: Jelenésem van.
0: Igen, benyújtom a nem létező lemondásomat a nem létező posztról, hogy engem ne is hívjanak föl. Vagy ma rád irányítom magam. Tehát, hogyha, ha hívnak, akkor viszont az
2: csodálják a telefonodat, jó, veszem a hívásokat, jó, veszem.
0: Azt írják, Balázs, néhány év múlva már simán le lehet szedni egy telefonos csalással.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel Stage egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket, 40-60% kedvezmény számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Sziasztok, sportarcok!
6: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő, 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
7: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: A nyár még tart, a kedvezmények pedig most igazán nagyot szólnak. Az Agriapark üzleteiben elindult a nyári óriási kisöprés. Divat, cipők, kiegészítők, sport és szépségápolási termékek, valamint még sok minden vár, akár 70% kedvezménnyel. A nagy nyári leárazásért irány az Agriapark.
9: Hamarosan megnyitja kapuit az Egri Szabadtéri Várszínház. Fantasztikus előadók, színház, zene és felejthetetlen nyáresték egy igazán különleges helyszínen. Nikola Tesla végtelen energia. Ruzsa Magdi. Én hozzám, még egyszer. Szécsi Pál legszebb dalai.
10: Szeretnék hallani már te rólad. Egészen elfeledlek ma holnap.
9: A 100 tagú cigányzenekar és a Csíkzenekar közös koncertje és az Egri Csillagok ikonikus előadása. Jegyek kaphatók online a jegy.hu-n, valamint Egerben a Turinformban. Július 24-től Egri Szabadtéri Várszínház.
11: Lemaradtál a tavaszi kertépítésről? Ne aggódj! A Global Plant Garden konténeres növényei egész évben ültethetők, így azokkal bármikor szépítheted a kerted. Széles választékkal várunk kertészeti központunkban, Kálban, az M3-as autópálya mellett. Vagy látogass el weboldalunkra még ma! globalplantgarden.hu.
12: Kautsky Armand vagyok. A Tesla Végtelen Energia című előadásban Westinghouse szerepét játszom. Találkozzunk Egerben, a Várban.
13: Súlyom, az Élményfaluta étterme. Várunk Sarudon.
14: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
15: Jól. Tiéd?
14: Enyém is.
15: Hirdeted?
14: Hirdetem.
15: Én is.
14: Rádió 1.
15: Igen, te is.
14: Én is a Rádió 1-en.
15: Akkor jó.
14: Akkor együnk egy fagyit.
9: Fagyiszt te is. A reklámot pedig bízd a Rádió 1 profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába. reklam@radio1eger.hu vagy 4-10-4-50.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegek berepíti a Rádió 1 hallgatói.
16: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: köveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Vészjelzést adott ki a vérellátó szolgálat, azonnal véradókat keresnek országszerte. Sürgős felhívást tett közzé az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás biztonsága. A két szervezet arra kér minden egészséges embert, hogy a következő napokban szálljon egy órát a véradásra. A biztonságos vérellátás fenntartásához naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség országszerte, a jelenlegi véradási kedv azonban ettől elmarad. A szakemberek szerint minden egyes véradás kiemelt jelentőségű, hiszen egyetlen véradó akár 3 emberi életet is megmenthet. Tovább fokozódik a szárazság az országban, így Heves vármegyében is. Szinte minden vízgyűjtő területen rekord alacsony vízállást mérnek a szakemberek. Az elhúzódó csapadék hiány miatt már több Büki és Mátrai vízfolyás hetek óta kiszáradt, múlt szombat óta pedig az Egerpatak város felé vezető szakasza is. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság adatai szerint a térségben mintegy 150-200 mm csapadék hiányzik. A Tárkánypatak Bükki vízgyűjtő területén helyenként ez a 300 mm-t is elérheti, számol be róla a TV Eger riportja. Csütörtök délután erős szélökésekkel érkezett meg a hidegfront. Füzesabonyba, a Rákóczi-Ferenc úton rövid időn belül 2 parkoló személyautóra is nagyobb faág zuhant, személyi sérülésről nem érkezett híradás. Az első esetnél a 3 fős egység 2 láncfűrésszel, a füzesabonyi önkormányzat munkatársaival közösen szabadította ki az autót, melyben anyagi kár keletkezett. Az első káreset felszámolását követően újabb sérült járműhöz riasztották a tűzoltó egységet, a visszavonulás közben járókelők jelezték, hogy az eset egy másik autónál megismétlődött, annak a szélvédője rongálódott meg, a ráhullott ágakat az egység kézi erővel távolította el. Idén is megszervezte nyári napközis táborát a Füzesabonyi Városi Könyvtár, 16 alsó tagozatos vett részt a változatos programokon, mint például bűvész bemutató és kirándulások. 9. alkalommal rendezték meg a debrői gitárnapokat. Az idei mesterkurzus dr. Csáki András, a Liszt Ferenc Művészeti Egyetem docense tartotta. A képzésre 12 gitáros jelentkezett, köztük egy Londonban élő magyar tanuló is. Alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet az égen. Az élénk erős szélben, a legmelegebb órákban 25-32 fokra lesz kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet a hétvégén. Hétfőn pedig a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 16-20, csúcsként pedig 22-30 fokot mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
5: Végleges autóelkobzás, olvastátok?
6: Kell neked egy kék villogó.
5: Ittas vezetés kirívó esetében vasúti átjárók tilos jelzésének szándékos megszegés, akkor nem is értem, hogy ott piros a lámpa is kimegy át, ez teljes,
7: pedig van ilyen,
5: teljes felfoghatatlan, de hogy elveszik az autódat, ha te nagyon gyorsan túllépted a sebességet. Na.
7: Vitézi úr
5: azért, na. Ugye most erről zajlik egy nagy társadalmi egyeztetés. Ugye? Tehát, hogy te kitölthetsz egy kérdőívet, ez szeptember 9-ig te kitöltöd, és az eredmények értékelés után jogszabálymódosításokat készítenek elő. Ez egyébként nekem tetszik.
7: De várjál,
5: ez nagyon európai.
7: Azt írja, hogy nincs autó elkobzás, akkor azt mondják a fiúk fenn, hogy jó, hát akkor nem veszük el a kutyatokat.
5: Azt is azt mondják, hogy elveszük, csak úgy csinálunk, hogy ti ezt kitöltöttétek, és erre az eredményre jutottunk. Az előző éra, várja. Az előző 16 év. Hogy csinálnak ezek a fiúk? Nem tudjuk egyelőre. A köztársasági elnöket nem sikerül eltalálni, hogy látjuk, körbelőtték, mint Dévényi Tibácsi a torpedót, de egyelőre ez egy kicsit nehezen megy ez a dolog. De hogy... Na de ne, akkor szeretjük ezt, tessék. Tehát, hogy autóelkobzás, átlagsebességmérés, hoppácska. Ja, ugye ez Ausztria meg Svájc már van.
7: Hát én most mentem Csehszlovákiába hétvégén, Csehországba, és ott egy szakaszon volt, és nagyon érdekes a pszichológiája a dolognak, mert én ebben eddig még nem futottam bele, nem voltam sehol ilyen átlagsebességmérő cuccba, és akkor elkezdtem mondani a vaze, hogy ez jön, ki van táblázva, tehát egyébként tök korrektul szólnak, hogy testvérem, itt most az elkövetkezendő x kilométeren mérik a dolgot, és ugye eszedbe nem jut.
5: Ugye hát valaki csak nem tudja, ez egy belépési pontot néz, egy kilépési pontot néz, és a belépési és a kilépési pontnál megvan a 130 km/h maximum. Uh-huh. Tehát lesz egy idő, ami alatt, ha te gyorsabban jutsz oda, akkor tök mindegy, értelemszerűen tudni fogják, hogy gyorsabban mentél, hiszen 130 alatt 10 km az megtehető, nem tudom, mondjuk 5 perc alatt. Ha te 3,5 perc alatt értél oda, akkor tudják, hogy gyorsabban mentél. Vagyis nem a trafipaxnál lassítasz, hanem végig azon a szakaszon te figyelsz arra, hogy 130-al menjél, vagy elmész 150-nel, és az utolsó 3 kilométerrel elassítasz 20-ra.
7: Igen, igen. Csak azért ezt mindenki számolod ugye menet közben, hogy ott mennyire kell lelassítani, hogy kompenzáld a 150-et.
5: Meg nem érsz oda előbb. Tehát ez olyan, hogy megnyomnád a maraton első felét, de a másik felén vissza kell lassítani, és ugyanúgy futsz, mint a többiek. Tehát, hogy igazából nem nyersz vele semmit. Ez az átlag sebesség, belépési, kilépési pont.
7: Így van.
5: Osztrákok elkobozzák, Svájcban csinálják, és akkor már csinálják az átlag sebességmérést.
7: Igen, van, a cseheknél is, és ugye hát eddig mindig az volt, hogy szólt a vaza, hogy itt a trafi, visszavetted, átmentél, nyomtál egy kövéret, és tovább mentél. Itt nincs ilyen, eszedbe se jut, érted? Még csak nem is bosszankodsz rajta, azt mondod, hogy oké, akkor most ennyi 130-al megyünk az autópályán, és végigmegyünk rajta, tehát az biztos, hogy hasznos lesz ez a történet, tehát hogy kevesebb baleset történik, kevesebb gyorshajtás történik, hogy az autó elkobzás, az, én ebben mindig úgy vagyok, gyerekek, hogy a szabályok azok megvannak most is, ugye? De mivel mindenki túllépi, egy idő után a jogalkotó szervnek kell hozni valami olyan döntést, ami befolyásolni fogja majd az embereket, érted? Tehát, hogy ez azért van, mert eddig is 130-al lehetett menni, csak szartunk rá.
5: Igen, csak itt azon, hogy a visszaesőket akarják jobban szigorítani. Tehát egyszer beleszaladsz, oké, csókolom, elnézted, de ugye a konzultációban arra is rákérdeznek, hogy a szigorú büntetést kapjanak-e azok, akik újra és újra jelentősen túllépik a sebességhatárt. Mit mondunk erre?
6: Uh-huh,
5: nem. Természetesen igen. Nem.
6: Nincsen nagyobb visszatartó ereje. És mit fognak csinálni ezek
5: az elkobzott azért autókat? Az, hogy elkobozzák az autódat, annak szerintem van. Tehát ha te tudod, hogy háromszor 180-nal mész a 130 helyett, mert ugye mi volt? Vagy azt mondtad, hogy oké, na jó, beleszaladtam, kifizetem, ha van egy autó, ami tud menni 180-nal, azért ki tudom fizetni, vagy jött a radarkontroll tábra, visszalasítottam, majd mentem megint. De most azért mondjuk háromszor én beleszaladok 160-nal egy 130-ba, és azt mondják, hogy figyelj, negyedszerre ugrik az autód egy évre, azért az nekem az egy visszatartó erő, mert én autó nélkül hát kénytelen leszek átülni a másik autóba.
7: Igen, meg kérni egy újat a szponzort.
5: Vagy azt azért szólom kell épülnök, hogy most vadd adj még egyet, vagy átmegyek a papaszhoz.
7: Ez a kettő.
5: De hogy a idéglenes kivonása a forgalomból, azért az szerintem az komoly. Tehát az komoly.
6: Ez kicsit olyan, mint a sárga lap a focistáknál. Megvan az első, akkor a másodiknál már kétszer meggondolod.
5: Igen. Jó, tehát itt mondjuk egyetértünk. Kobozzák el az autót? Úgy töltjük majd ki ezt a konzultációt? Egyébként mindenki töltse ki, gyerekek, aki akar, szigorítasson. Tehát, hogy nincs ezzel baj.
7: Az a baj, hogy azt szokták mondani, hogy a büntetés várható tétele az nem szegi a kedvedet, mert mindig azt mondod magadnak, hogy engem úgyse kapnak el. Ugye?
5: De most már elkapnak. Nagyon sok helyen van trafi, nagyon sokszor jön azért, ha tényleg sűrű mész. Szentendrei út tele van, kivezető autópályák tele vannak. Tehát most már azért letelepítettek annyit, hogy elkapnak, ha gyorsan mész.
7: Akkor azt mondod, hogy lesz ennek visszatartó hatása.
5: Ha elveszik az autódat? Én minden szigorítással egy kicsit egyébként egyetértek. Tehát én úgy vagyok, hogyha egy ember is megmenekül, amiben én is bele fogok esni a szigorításba, amit letelepítettek még 50 trafit, hát volt idő, hogy 50 helyett 58-ra mentem a Szentendrei úton, azt jött a csekk 50-ről, és azért 58 az 50-hez képest, na azért ne legyünk mennyire szigorúak. Jó, mit mondunk a jövedelemhez igazolódó progresszív bírságok bevezetésén?
7: Szerintem tök jó.
6: Tehát, hogy többet fizessen az, aki jobban keres.
5: A magyarok nagy átlag a minimálbére van, csak szólok.
7: Jó, ez mondjuk igaz. Jó, akkor várjál, nézzük.
5: Ül egy SQ2-es Audi-ba, értes, 80.000 forintra van bejelentve a saját cégénél.
7: Egy milliárdos ház, ugye, és akkor egyébként meg 80.000-re van. Igen, akkor nézzünk, legyen egy vagyonvizsgálat, de hát a nevén sincs semmi.
5: Igen, igen, magasabb jövedelmű, vagy nagyobb vagyonnal rendelkező, tehát valahogy mondjuk ezt hozzáférnek. Fizessen többet?
6: Fizessen többet.
7: Igen, tudod milyen? A milyen kocsival megy.
5: Tehát a kocsi alapján.
7: Aha, a kocsi alapján. Aha. 70 milliós izé, brabus, az mérjük meg 10-szer.
6: Hát mert egy jobb jövedelemmel rendelkező embert, az, hogy most ki kell fizetnie 50 vagy 100 ezer forintos bírságot, annyira nem tart vissza, viszont hogyha a pénztárcájához van igazítva ez a bírság, akkor lehet, hogy ő is kétszer meggondolja.
5: Aha, igazából tehát, hogyha nagy autóba ülsz, többet fizessél, ha egy kettes Suzuki-ba,
7: akkor kevesebb.
5: Akkor aha, nem kell egy Suzuki-t.
6: Szerintem az lenne
5: az, meg igazi, a használt autót.
6: Az lenne az igazi szigorítás, hogyha például nem lennének kitáblázva az, hogy hol vannak a trafipaxok. Mert akkor állandóan figyelnéd azt, hogy betartsd a sebességkorlátozást.
5: Az is nagy kiszúrás, vagy az átlag sebességmérés? Ott meg vagy lőve, az kész. Tehát ott én már látom, hogy azt fogom csinálni, hogy megyek, és az utolsó 10 percet egy gőzölgő kávéval, meg egy croissant-nal töltöm majd. Na, oda nyitok egy Fornetit, ahol ki van írva, hogy átlag sebességmérés vége, oda benyitok egy kávézott Fornetit, és azt mondom, gyere haver, látom, te is egy kicsit elsietted, na, akkor nyugodjál meg, üljél 20 percet, hogy ne kapjál büntetést, egyél addig egy túrós batyút. Én adom az átlag sebességmérés. Nagy kiszúrás.
6: De az is ki lesz táblázva, érted? Tehát, hogy pontosan fogod tudni, hogy na, innentől kezdve lassítanom kell a következő 2,5 kilométeren keresztül, aztán talán megint nyomhatom a kövérgázt. Tehát minden szabályt betartasz, addig, ameddig pontosan tudod, hogy itt ezen a szakaszon be kell tartsam a szabályt. De ha nem tudod, hogy hol kell betartsd a szabályt,
5: akkor mindenhol akkor betartod.
6: Mindenhol betartod, nem?
5: Van benne valami egyébként. Mióta tudom, hogy ennyi trafi van, azóta egy kicsit én is azért itt próbálok figyelni, és az nem azt jelenti, hogy 100-zal közlekedem a városba, de van, amikor egy 50-es táblát benézek 60-ra. Tehát, hogy na, oké, hát azért.
7: Igen, az... És az már bünti.
5: És az már komoly bünti.
6: De most az autó elkapzás az úgy fog kinézni gyakorlatban, hogy lesz majd egy telep, ahova ez.
5: Szerintem ezt most dolgozzák ki, hogy ez egy év, hogy kinek a nevén van, hogy ez egy céges autó, hogy te vagy bejelentve. Aha. A céghez, hogy ki a üzemben tartó. Igen, mivel akarod kiváltani?
6: Hát az
5: én autómat válsz ki majd sokszor.
6: Azt mondják, hogy elkobozzák, mert hogy annyira magas akkor volt a sebességátlépés, és egyébként már ez volt a negyedik alkalom, és akkor azt mondom, hogy jó, én akkor nem adom le a kocsit, viszont hajlandó vagyok érte fizetni mondjuk 1 millió forintot.
5: Nem, vegyék el.
6: De vegyék el.
5: Hát vegyék el, mert nagyobb érvágás a kocsi, mint hogy zsebből kifizetsz 1 milliót, mert vannak, viszont azért, ha elveszik a kocsit, az szerintem az súlyos. Gyereket viszed, hogy tudsz vezetni. Ez egy jogsi elvétel, szerintem nagy büntetés.
6: Nagyon.
5: Tehát ahányan most meghalnak az utakon, ahhoz képest szerintem jó, ha mindenki a szigorításra szavaz. Ez egy kicsit ilyen közös lónak túrós hát, de szigorítsuk, lehet, hogy mi is belesünk.
7: Na de, biztos, hát na ez de, mindenkire érvényes lesz. Érted?
5: De nem túl jó a morál. Nem? Tehát nem közlekedünk túl, a gyorsulási versenyek, Árpád-hídi balesetek, rollerek, gyorshajtások. Szigorítsunk, mert töltsük ki ezt, x-eljünk mindenre azt, hogy szigorítsunk, aztán lesz, ami lesz. Nem?
7: Mert egyébként az, hogy próbálsz arrafelé hatni az emberekre, hogy ez egy halálos játék tud lenni, tehát ne csinálj hülyeségeket, az láthatóan nem működik. Tehát az, hogy fejlettebb kultúrájú országokban, és nem sorolok országot, működik, hogy 50-nel, így mennek a városba 50-nel, és nyilván, hogy faszt kapsz, hogy miért nem megyünk 55-e, azért nem, mert 50-nel lehet menni, haver. Ott van Svájc, ahol most motoroztunk, érted? Ott ment a Lamborghini, meg a Ferrari, meg a 50-nel, kész. Ennyi, mert ennyivel lehet menni, és nem is akarom túllépni, tehát lehet, hogy ott, nem tudom, Svájcban van ez az elkobzós rész, de hogy érted, fölfogják az emberek, hogy ez a normalitás.
6: Azt nem lehet,
7: nálunk a közlekedésben mindenben, de ha megnézed az utcai verekedéseket már, mert tényleg az van meg az, hogy szólnak egymáshoz az emberek, ezt valahogy szabályozni kell, ez lesz a szabályozás. Viszik a kocsit.
5: Azt érve, hogy Ausztriában, ha saját autóddal lépett túl 50 km per órával, elárverezik az autód, és a pénz az államnak. Vagy nem, gyerekek.
7: Tehát nem csak, hogy elveszik, és egy év múlva adják vissza, hanem nincs kocsit.
5: Ezt nehezen tudom elképzelni. Tehát egy 70-es táblát, te túllépsz mondjuk 120-szal, akkor ott elveszik az autódat, és elárverezik. Azért az kemény.
6: Azt nem lehet, hogy úgy szigorítsák például ezeket a szabályokat, hogy a közlekedésben tökölőket is
5: De azért az értelmetlen sebességkorlátozásokat akkor vegyék le, meg adjanak 70-es utakat, meg lehessen menni 90-nel néhány helyen.
6: Tehát, hogy nem csak az, hanem az, ahol lehetne menni 70-nel, de 50-nel bent tötyörög a középső sávban, vagy bárhol.
5: Ja, be, de azonnali autóelkobzás. Persze, ott a szem előtt tegyék présbe az egy...
6: Statáriális.
5: A Dacia Dusterét, érted? A kalapjával együtt, meg a bólogató kutyájával, igen. Svájcban így működik, évek óta, jó, hogy mondom, hogy itthon is ezt kéne, elveszik az autódat és a jogsidat egy évre. Na. Az USA-ban a végső mérés előtt direkt vannak kávézók, ahol be lehet térni kávézni, mielőtt kilépsz. Ezt mondtam, hogy én is csinálok egy ilyet, igen. Én olyan vagyok, mint a gyorshajtás, kövérgáz. Az olaszoknál 15 éve is volt ilyen átlagsebességmérés, ott meg szoktunk állni, ott szoktunk pisi szünetet tartani. A szép jövő, írja valaki, aki ezzel nem ért egyet, korlátozzanak egyre több mindent, lassan jönnek az olyan autók, amik 130-nál le lesznek szabályozva, vagy tábla felismerésnél nem fognak, csak a megengedett sebességgel menni. Na, is egy érdekes kérdés, hogy
7: simán megvan mennyire a technológia. A
5: technológia meg lesz rá. Igen, igen, igen, igen. Az osztrákokkal sokkal sumákabbak, mint gondolod, családostul ne költöz ki, mert a gyerekedet is elveszik. De akkor hát, büntessék, aki 35-tel tötyörök. Jogos, abszolút, igen. Itt a másik oldal. Igen. Igen. Svájcban lényeges gyorshajtásnál elkobozzák és bedarálják az autót.
7: De legalább mondják
5: el. Nem már.
7: Ne hülyéskedjetek már azért.
6: Nem hiszem.
7: Az eladás, azt megértem, de az, hogy csak úgy megsemmisítik a kocsit, hát az...
5: De akkor egyetértünk a szigorítással?
7: Szerintem.
5: Tehát akkor nézzük meg, hogy az hatásos-e és működik-e.
6: Zéró toleranciával kapcsolatosan nincsen semmiféle hír, az alkohollal kapcsolatosan nem akar.
5: Azon ne változtassunk, az zéró.
6: Nem, hogy, hát tehát,
5: az
6: nulla. Hogy csomó
5: hát az nulla.
7: Az hova változtatod?
6: Hát az, hogy nem, hogy eltörlik a zéró toleranciát.
5: Nincsen.
7: Ebben az országban.
5: Fel sem merül.
7: Ebben az országban, tudom. Hát azt mondod, Júli, hogy egy sört megihatsz. Hát én bírok én
6: négyen. Akkor a kettő is belefér.
5: Semmi, ne. Azt ne is. Nem vagyunk rá felkészültek. Tehát, hogy sajnos ezek a szabályok ugyanakkor közben gyerekben tartanak bennünket. Tehát én szeretem azokat a szabályozásokat, amik megennek bizonyos dolgokat, mert feltételezik, hogy felnőtt vagy. Ez a nem ihat semmit és nem csinált semmit, ez mindig gyerekben tart, mert nem tanít meg önálló felnőtt életet élni. Tehát a német azt mondja, igen, megbízom benned, megihatsz egy sört, felkészült vagy rá, hogy te igyál egy sört.
7: De még egyszer tehát, mondom, hogy... ebben az országban ezt föllőnéd? Ezt a zászlót?
5: Nem csak...
7: Hogy megbízom benned, igyál meg egy sört, és tudom, hogy attól ez lenne. Hó, hát egyet lehet, ma még egyet, Lacika.
5: Igen, csak ezt tudod olyan, hogy állandóan kicsit ilyen buta gyerekbe vagy tartva. Tehát, hogy elmész külföldi nagyvárosokba, ahol folyók szelik ketté a fővárosokat, és azt látod, hogy olyan mólókat építenek, ahol letelepítenek kocsmákat, lásd mondjuk, mit tudom én, Kopenhága, leraknak ilyen hatalmas nagy mólókat, így, és a mólókra leraknak kikötőkre, leraknak asztalokat. És az asztal mögött nincs kordon, nincs kötél, nincsen semmi az ég egyet a világon, tehát a fölsétálsz, rendelsz piát, kaját, hozzák, eszel, ilyen nagy társaságokba ülnek, asztal, és az asztal szélén ott van a folyó. És azt mondja neked egyébként a városvezetés, meg az ország, hogy felnőtt ember vagy, megbízunk abban, hogy nem fogsz beesni, ha beesel, vállalod a következményt. Az megvan, hogy a Dunára letennének ide na. Egy olyan kikötőt, ahova leraknának 10 asztalt, és lehetne sörözni és inni. Hány naponta történne az meg, hogy az M0-ás kivezetőnél szednék föl a magyarokat rendőrök, mert hogy beesünk. A dánok meg azt mondják, hogy tudjuk, hogy nem esel be, megengedjük, hogy fölmenjél erre a kikötőre, érezd magad jól, használd a folyót, még csak egy kötelet se teszünk oda.
7: De megadtad a választ a kérdésedre. Láttam. Hát megadtad a választ, ha nálunk ilyen lenne, ott halásznák ki az M0-ásnál tényleg.
5: Na jó, csak hol van az, hogy elkezdelek felnőttként kezelni, és megengedem, ez csak egy hülye példa, de hogy felmenjél egy ilyen kikötőre, és lerakok 5 asztalt, vagy 30 évig kötelet rakok, vagy nem hozok létre ilyen asztalt, mert úgyis tudom, hogy beesel.
7: Ott, amikor 10 ilyen lehetőségből, 3-at felnőttként tudunk kezelni. Magyarországon ma 10 ilyen lehetőségből 10-et nem kezelünk felnőttként.
4: És akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Együtt ünnepelték a sikeres felvételi tegerben, ismét nőtt az Esterházy Egyetemre felvettek száma. Rekord közeli eredménnyel zárult az idei általános felvételi eljárás az Esterházy Károly Katolikus Egyetemen. Összesen 3188 hallgató nyert felvételt az intézménybe. A sikeres jelentkezők az Esterházy téren a Pontot partin együtt izgulták végig a ponthatárok kihirdetését, majd közösen ünnepelték életük egyik fontos mérföldkövét. A 2026-os általános felvételi eljárásban 3180-an jutottak be az intézménybe, mely az Egri Hittudományi Főiskolával közös kántor alapképzés 8 felvett hallgatójával együtt 3188 új egyetemistát jelent. Napali tagozaton 1170-en kezdhetik meg tanulmányaikat, ami mintegy 10%-os növekedés jelent az előző évihez képest, míg levelező és távoktatás

0: térségbe az időjárás és a forgalmi helyzet függvényében. Kiemelték, bár a kiszórt vegyszernek nincs munkaegészségügyi várakozási ideje, a területen a kezelés követő 14 napig legeltetni tilos. Elkészült a péterkei értéktár. Péter Vására és környéke legfontosabb értékeit fedezték fel a helyi általános iskola tanulói egy különleges tehetséggondozó program keretében. A péterkei értéktár célja, hogy összegyűjtse és bemutassa a térség természeti, kulturális, szellemi és épített örökségét, miközben a diákok több területen is fejleszthetik tudásukat. A Péter Vásárai Tamás Járon általános iskola tanulói a 2025-26-os tanév során rendhagyó feladaton dolgoztak egy komplex tehetséggondozó program keretében, a város és környékének természeti, kulturális, szellemi és épített értékeit térképezték fel. Az értéktár célja egy olyan hiánypótló gyűjtemény létrehozása volt, mely bemutatja a térség legfontosabb kincseit. A műhely munka egy tehetséggondozó program részeként valósult meg, mely során a diákok megismerhették lakóhelyük értékeit. Alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet az égen. Az élénk erős szélben, a legmelegebb órákban 25-32 fokra lesz kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet a hétvégén. Hétfőn pedig a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 16-20, csúcsként pedig 22-30 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
3: Miért nem tudom, még az angoloknál van-e suli, de friss hír, hogy egy iskola bocsánatot kért, egy angol suliról van szó, miután kiderült, hogy a vezetőség engedélyt adott a tanároknak, hogy a felnőtt tartalomra híres OnlyFans-re regisztráljanak, és ott videókat, képeket készítsenek.
4: Hoppá. Micsoda? Tehát a tanár adott rá engedélyt?
3: Nem, az iskola adott a tanároknak engedélyt arra, hogy a felnőtt tartalmairól híres OnlyFans-re regisztráljanak, és ott videókat, képeket készítsenek. Az anyukák és az apukák aggodalmukat fejezték ki, miután áttanulmányozták a iskola közösségi média irányelveit. Kiemelték, hogy nyilvánosan hozzáférhető irányelvekben az iskola kijelenti, hogy a Facebook, a Twitter, az Instagram, a Snapchat, az OnlyFans használata nem annyira jó. Nem lenne észszerű elvárni vagy utasítani az alkalmazottakat ugyanakkor, hogy ne használják ezeket az oldalakat, amelyeknek a körültekintően használják, semmilyen hatásuk sincs az iskolába betöltött szerepükre.
4: Uh-huh. Egy jobb jegyért. Esetleg, hogyha előfizetek az OnlyFans oldalatra.
3: Szerintem ez simán megvan, igen. A szülő pedig kivert a balit, és azt mondta, hogy zavarónak találom, hogy gyermekem iskolájában van egy közösségi hálózatépítése és közösségi média használatra vonatkozó szabály, amely magában foglalja a tanárok OnlyFans-es használatát is. Mi a baj azzal, ha egy tanár OnlyFans használ? Én ezt nem értem.
5: Ugye attól függ, hogy használja, mert azért azt...
3: Úgy.
4: Hát úgy.
3: Úgy használja, hogy akarja. Mi a baj ezzel?
5: Úgy?
3: Hát egy felnőtt közösségi oldalt, egy felnőtteknek szóló oldalon használ egy tanár. Ezzel mi a probléma? Tök menő az iskola, hogy ezt megenged. Tök haladó. Tök progresszív gondolkodás. Miért kell ezzel kiakadni egy szülőnek, hogy a tanár a magánéletében mit csinál?
4: Milyen respektje lesz utána annak a pedagógusnak?
3: Honnan tudja a gyerek, hogy a tanár fönn van az OnlyFans-en?
4: Hát mert ő is fönn
3: van. Apuka találja meg az OnlyFans-en, mert ő is fönn van. Csak szólok. Tehát itt megint valami a gyerekekre van nyomva, miközben apuka OnlyFans-ezik, mert unja a anyukát, és megtalálja a tanárt az OnlyFans-en. Azt a gyerekem találja meg az OnlyFans-en. Egy 12 nem, éves gyerek.
4: A pillanat, figyelj, ha a gyerekednek a tanára felregisztrálna az OnlyFans-re, az egy hét múlva ott lenne minden gyerek telefonján, és körbe menne a fotó a tanárról, vagy a tanárról, tehát ez azonnal kiderült.
3: Az a közösségi média, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, OnlyFans használata az elmúlt években a barátok és a családtagok közötti kommunikáció elsődleges formájává vált. Uh-huh. Ezért az iskola aggályosnak tartja, hogy ezt az ott dolgozóknál tiltsa. Tehát megengedi a Facebook, Twitter, Instagram, de az OnlyFans-et is belevették a csomagba. Nem akarják eltiltani a tanárokat a közösségi oldalaktól.
5: Élje az életét, nyugodtan. Mutassa meg, amilyen van. Tessék.
4: Mi fér bele? Tehát, hogyha én a Facebookra felteszek egy videót, ahol mondjuk rázom a fenekemet és tverkelek, bármit,
3: igen?
4: az még belefér? Tehát egy tanár még ilyet csinálhat, de hát lábfét is videókat már ne tegyek.
5: Igen, az OnlyFans az ugye azért egy érdekes dolog, mert ott elméletek még ezért te pénzt is kérsz.
4: Tehát csak a pénz, a fizetés, az a véleményes.
5: Hát meg ott azért felnőttebb a tartalom, mint a Facebookon, szerintem.
3: Nekem tetszik ez az iskola, sajnos meghátráltok, bocsánatot kértek, és átírták a szabályzatot, és letiltották a tanárokat. De nekem ez tetszett. Mert tetszett, hogy a suli megengedi, hogy azt csinálnak a magánéletükben, amit akarnak, ha jól tanítanak, szeretik a gyereküket, akkor mutogassák magukat az OnlyFans-re.

0: meg használnak TikTokot, meg Snapchatet, meg Instagramot. Nagy balhé lett belőle, visszavonult az iskola, sajnos megfutamították őket.
1: De van olyan munkakör, amiben azt mondanád, hogy helytálló ez a fajta korlátozás?
0: Én szerintem magánéletében egy zárt oldalon, vagy egy saját platformodon nagyjából...
2: Egy pedagógusnak nem kell példamutatónak lenni?
1: De most nem is az.
2: Én is csak kérdezem.
0: Hangjában ez a kafetéria.
1: Van egy tök jó fejmatek tanára Beninek.
0: Igen.
1: Akiről egy hét múlva kiderül, hogy brutál durva fétis videókat posztol ki az OnlyFans-re. Akkor...
0: Várjál, becsukom a szemem. Férfi vagy nő?
1: Nő.
2: Férfi. Na, hát viccesz. Jó, férfi?
0: Megmondom, hogy egy matek négyesért nem köpöm be a gyereknek és az osztálynak.
1: Nem fogsz vele innentől kezdve máshogy kommunikálni egy szülő értekezleten? Nem fogja a gyerek másként kezelni ezt a tanárt egy matematika órán? Nem fog megváltozni a köztetek lévő dinamika, és az egész nem fog valahogy elcsúszni egy teljesen fura irányba?
0: Igen, csak nekünk miért volt olyan terhelt a generációnk, hogy szimfóniaszagú, kávészagú, a szvetterébe beleizzadt, hozzád közelhajoló,
1: de ez még most is megvan.
0: Vörös Martiról úgy magyarázó magyar tanárod volt, hogy lefordultál a székről, amikor elszívott 4 doboz szimfóniát a szülem, és kávét egy volt. Most megérted? Az OnlyFans-en vannak a magyar tanárok.
2: Változik a világ.
0: És látsz belőlük mindent, amit akarsz.
2: Jó, hát, az előbb
0: ki volt a terheltebb generáció?
2: Az előbb lefestett magyar tanár, te akartad látni az OnlyFans-en?
0: Azért megnéztem volna. Hát azért csókolom. Azért csak rá kukkantottunk volna. Szóval egy tanár ne OnlyFans-ezzen. Zárt az oldal, előfizetői oldalt üzemeltet, nem derül ki, csinálja.
1: Kiderül. Mindig kiderül. Nincs olyan, hogy egy ilyen, ha valaki így felregisztrál egy oldalra, és pedagógus, az előbb-utóbb eljut a diákhoz. Ez nem maradhat titokban. Uh-huh.
0: Meg, de akkor osztálypénzből lehet fizetni.
2: De akkor ne is menj a diákokig. Tehát, oké, a diák nem találkozik vele. Apuka viszont regisztrált az OnlyFans-re,
0: igen?
2: Majd bemegy a szülő értekezlete az osztályfőnököt.
0: Ott az OnlyFans-en szerintem... beszéli meg a gyerek jegyeit közben. Hol a probléma? Egyébként azt mondják, hogy ők ezt csak átmásolták, ravaszak. Ha? Az OnlyFans-re való hivatkozás a közösségi média platformok általános listájaként részeként marad benne, és az önkormányzatok irányelveiből vették át. Tehát az önkorinál lehet OnlyFans. Ezt átvette a suli, de az iskolában nem lehet. Ez a modern kréta írja György. Milyen igaza van?
1: Figyelj,
0: modern kréta.
1: Az egyik hallgató, angol tanár vagyok, nálunk minden párkereső oldal is tilos. Ez Magyarországon. Elváltam, vajon milyen esélyekkel fogok indulni az ismerkedésben? Tehát, hogy már Tinderen se lehet föl, akkor ezek szerint.
0: De miért nem? Mi van, ha egy tanár ma fönt van a legnépszerűbb társkereső oldalon a Tinder? Ettől ő rossz tanár? Ettől ő rossz ember, hogy szingli, és szeretne valakivel szexelni egy jót, vagy kell? Ne legyünk már ennyire képmutatóak, de tényleg. Egy tanár ne OnlyFans-ezzen, én se tanítok.
2: Nem összeegyeztethető a tanári hivatással ez a fajta megnyilvánulás.
0: Igen, én is egyébként kicsit értem, csak nehezen fogadom el. De hogy elszomorodtam, mondom, hát itt van egy haladó iskola, ezek tökösek, ezek azt mondják, hogy már pedig nekünk mindenki azt, amit akar, felnőtt emberek, mi ezt tiszteletben tartjuk, értjük az anyukák, apukák aggodalmát, de milyen jó tanárnak gondoljuk, OnlyFans ezzel akar. Ha az iskolában szeretik a gyerekek, jól tanít, jól csinál, azt csinál a magánéletében, amit akar. Nyilván ez egy fokkal bonyolultabb azért.
2: Igen, pedagógusként nem csinálhatsz azt, amit akarsz.
1: Én, mint SMK-s, ezt kikérem magamnak.
0: Igen. Na, tessék. Igen.
2: Egyet.
0: Igen. Istenem, de jó nekik. Hányszor álmodoztunk Tibi Báról, a technika tanárunkról.
2: Aláírás Pistike.
0: Igen.
1: Azt írják, amúgy mondom nektek, a srácok erre a tanára vagy tanárnénire figyelnének oda, úgy igazán az órán. Hát
2: csak nem a tartalomra, ugye, hanem a
1: más mozi futna.
0: Én, mint a Ferenc gimnázium fizika tanárnője, felláborítnak tartom. Aláírás candy64.off.com. Igen. A templomban is lehet ismerkedni. Igen. Jó felvetés egyébként, igen. Mától én megyek szülő értekezetlen az asszonyért. Sőt, SMK-s is leszek, igen. Hát nem tudom. Ezért van tanárhiány, írja egy hallgató, és igaza van. Mert már mindenki inkább az OnlyFans-en van. Ahelyett, hogy engednék nekik, és akkor tudnának tanítani, plusz lennének az OnlyFans-esek, igen. Vagy lennének az OnlyFans-esek. Vagy OnlyFans-en. Hát nekünk más volt azért.
2: Abban az esetben, ha például az OnlyFans se így indult...
0: Nem ennek ide, indult.
2: Igen,
0: ez nem így indult.
2: A tanárnéni regisztrál az OnlyFans-re, és ott ő nem vetkőzik, hanem matek példákat old meg, nyilván nem lesz előfizetője, tehát hogy ezt értjük, de az akkor is tilos? Mert ugye az OnlyFans az annak indult elején, hogy eszmét cserélsz rajta, tartasz rajta egy
0: előadást. Eladsz dolgokat, veszel dolgokat.
2: Igen, és aztán jött ugye az igényszínnek megfelelő kiszolgálás.
0: Hamar átalakul.
2: Hamar átalakul, de ha valaki visszatér a gyökerekhez, akkor is letiltják?
1: Le. Azonnal. Mert közben egy másik cikket olvasok, hogy az évtanára 2022-ben volt, és most letartóztatták, mert fiatalkorúval létesített szexuális kapcsolatot.
2: Hát szerelem az ilyen.
0: Hát az ilyen. Gyerekek, legalább nem cigire spórol, hanem előfizetése. Igen. Eltörölték, nincs már. Nincs már, az iskola nagy elnézése közepette kivonult a történelmből. Hagyta a TikTokot, az Instagramot, a YouTube-ot, a Snapchatet és a Facebookot, csak kivették az OnlyFans-t. Tehát azt mondták, hogy az nem. De nem csak a tanároknak, hanem az iskolában dolgozók közül senkinek. Tehát adminisztratív oldalon mindenhol dolgozó, senki nem OnlyFans-ezhet.
1: Nektek volt olyan tanárotok, akivel ilyen szuper laza volt a kapcsolat középiskolában?
0: Nekem mindenkivel laza volt, nekik nem volt laza velem. Tehát, hogy... Én nagyon lazában voltam velük, ők kevésbé értékelték ezt a lazaságot, ők próbáltak feszesek maradni. Én nekem, igen, voltak fiatal tanárjaink.
1: Nekünk ezek a legjobb pedagógusok voltak, és a mai napig tartjuk velük a kapcsolatot. És egyébként, és át is tudták adni a tudásanyagot, szóval szerintem ez a fajta távolságtartás, amit sok tanár meg diák gyakorol, nyilván, mert kötelező, azért, hogyha ez egy picit fellazul, akkor azért az oldja a hangulatot, és könnyebben adod át az ismeretanyagot is. Én ezért ennyire nem vagyok ilyen tekintetben vaskalapos, de az, hogy valaki fent legyen az OnlyFans-en, szerintem ez egy olyan határ, amit nem lenne szabad átlépni.
0: Nálunk például azt mondom, hogy tegezőben vannak mindenhol, de még gimiben is. Tanárokkal, gyerekek, tanárok, igen, végig mindenki tegeződik.
1: Tényleg?
0: Hát persze, milyen fáradt, ostoba.
2: Ilyen nincs nehéz dolog ez a gyerekek.
0: Nem a magázódás adja meg. Az nem attól tiszteled. Azt kivívod, felnézel rá, átadsz valamit, úgy tanítasz, olyan vagy, olyan a jellemed. Azt nem a magázódás fogja megadni, hanem a tanár-gyerek kommunikációja, kapcsolata, habitusa és kémiája, ami működik, vagy nem. Egy tegező tanár is kivívhat tiszteletet, és egy magázó tanárt is vehet semmibe, ha egyszerűen nem tudom, ez nem jó, vagy nem érti a gyerekek nyelvét. Nálunk tegeződés van. Én például ezt szeretem. Nálatok magázódás?
1: Igen. Nincsen tegeződés, nem.
0: Tehát nincs ez a kicsit lazább, kötetlenebb stílus.
1: De van, magázban is lehet kötetlen a stílus.
0: Hát az már ad egy ilyen kicsi merevséget, nem?
1: Hát azért van egy aláfölé rendelt viszony, tehát azért azt tartsuk meg szerintem. De
2: az a magázódástól van, nem attól van, attól van, hogy te tanár vagy, én meg diák.
1: Valamilyen szinten azért a magázódás hoz egyfajta két lépés távolságot.
0: Igen. Szerintem az, abban van egy ilyen távolságtartás, igen. A hónajszagú szandálos menzás Marika néni sem lehet fent, kérdező valaki, nem? Tehát az van, annyira bekeményített az iskola, hogy miután bocsánatot kértek, hogy visszavonták mindenkitől. Tehát ha az iskolában dolgozol, akkor nem mehetsz OnlyFans-re. Pedig már kicsit az volt, hogy jó az irány, nem? Elindult valami lazulás, de hát a szülők ezt megfúlták, úgyhogy ez nem lesz, igen. Ha az én tanáraim is pörögtek volna az OnlyFans-en, az elég érdekes lett volna. Margit néni tarolt volna azzal a bajusszal, amit én most 40 évesen is megirigyelek. Hát nekünk azért tényleg még nagyon más tanáraink voltak. Magázódva, idősebb generáció, nagyon
2: más volt. Így is.
0: Nekem is volt egy-két fiatal tanárom, egyetemről kijött, biológia tanár, angol tanár, gimiben ők tök fiatalok voltak.
3: Na, ennyi volt mára! Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend! De nem állunk meg!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hamarosan megnyitja kapuit az Egri Szabadtéri Várszínház. Fantasztikus előadók, színház, zene és felejthetetlen nyárásték egy igazán különleges helyszínen. Nikola Tesla végtelen energia. Rúzsa Magdi.
3: Én hozzám, még egyszer.
2: Szécsi Pál legszebb dalai.
4: Szeretnék hallani már te rólad. Egészen elfeledlek ma holnap.
2: A 100 tagú cigányzenekar és a Csíkzenekar közös koncertje és az Egri Csillagok ikonikus előadása. Jegyek kaphatók online a jegy.hu-n, valamint Egerben a Turinformban. Július 24-től Egri Szabadtéri Várszínház.
5: Lemaradtál a tavaszi kertépítésről? Ne aggódj! A Global Plant Garden konténeres növényei egész évben ültethetők, így azokkal bármikor szépítheted a kerted. Széles választékkal várunk kertészeti központunkban, Kálban, az M3-as autópálya mellett. Vagy látogass el weboldalunkra még ma! globalplantgarden.hu.
6: Pál Dénes vagyok. Gyere és énekeld velem Szécsi Pál legszebb dalait az Egri Várban.
7: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk. A Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
2: Minden reggel 9-től vár a Café Frey a belvárosban a Széchenyi utca 4 szám alatt.
8: Szia Laci, megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
9: Szia Peti, hogy kérdezhetsz ilyet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
8: Ne viccelj már, szórólap. Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
9: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
8: A Rádió 1-en. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
9: Á, de én nem értek ehhez.
8: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió 1-es csaj.
9: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom én is.
2: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió 1-en, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.

0: Egyen. Hallgassa minden nap Ferenc Norbertet a 101.3 Rádió Egyen. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió
0: az 50. Let's make

Gerard Keys a 38. Ray Daltontól a Do It Again-t a 37. helyen hallgattuk meg. 36. Purple Disco Machine, Ausdays és a Beat of Your Hearts.

0: Rádió egy top 50, a 34.
1: Sleep Tonight. A folytatásban érkezik az Egyesült Királyság legizgalmasabb DJ duója, Dan és Nikos, azaz Swish Disco. Többször is bizonyították már, hogy a kreatív mashupok, a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadaig. Ebben a dalban ráadásul olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint Rehab vagy éppen Seinfeld. Hölgyeim és uraim, a Rádió egyen a top 50-ben 44-ből lett 34. a Sleep Tonight.
2: Hey, what's up? This is Sam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris.

lesz aréna turnéja, de jövő tavasszal Ted Swims visszatér Európában, márciusra és áprilisra újabb dátumokat jelentett be ezen a héten. Magyarország sajnos megint kimaradt, március 21 Bécs, ez lesz hozzánk a legközelebb. Teddy Swims, The Door, a 29.

itt a rádió egyen, ez a Top 50, Kamráddal folytatom, jön a Hug Yourself, mivel ez egy vidám szakítós dal, a rajongók sokáig azt találgatták, hogy egy konkrét exnek szól-e, de Kamrád ezt sosem erősítette meg, és

Itt a Rádió Egyen. Ez a Top 50, és az ausztrál zenész Kevin Parker projektje a Tame Impala a folytatásban a Draculával. A Tame Impala zenéjét leginkább a pszichedelikus pop-rock, a szinti pop és az indie-diszkó keverékeként lehet leírni. A korai albumait a 60-as

Rádió 1. Ez a Top 50, és ezzel az Alex Warren-dallal véget ért az óra, de azonnal indítom a következőt, mindjárt folytatódik a visszaszámlálás. 23. a héten Metzasszállító a Hügel

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő órát Kashmir dala indítja a Wild Ride, ami a 21.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump

0: jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csak egy tánc volt. Július 26-án Széchy Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egri vár varázslatos falai között.
3: Szereted-e még, ha csillagos az ég?
2: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásában. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás lágerek az Egri szabadtéri várszínház színpadán. Széchy Pál legszebb dalai július 26-án Egerben.
4: Best of Peugeot. Limitált ajánlatok 60-ban a Prémium Autóház Kft-nél. Új Peugeot 308 SV dízelmotorral, automataváltóval már 9.990.000 forinttól. Az új Peugeot 308 SV határozott egyéniséget sugároz, miközben az eleganciát a mindennapi használhatósággal ötvözi. Most gazdag alapfelszereltséggel és 8 év vagy 200.000 kilométer garanciával megvásárolható. Az ajánlat csak az akciós készlet erejéig érvényes, siessen, nehogy lemaradjon róla. Várjuk szeretettel 60-ban az Ipari Parkban. Az ajánlat nem teljes körű. További részletekért kérjük látogasson el a www.premiumautoház.hu weboldalra.
5: Augusztus 1-én és 2-án az Agria Park 10 kertje megtelik színekkel, zenével és élményekkel. Jön a második piknikparti látványfestéssel, nyílt tárlatvezetéssel, zenés programokkal és kreatív kuckóval a gyerekeknek. Egy hétvége, ahol nem csak néző lehetsz, inspirálódhatsz, alkothatsz, kikapcsolódhatsz. Piknikparti az Agria Parkban augusztus 1-2. Részletek agriapark.hu.
6: Lovas oktatás a Borzatanyán. Igényes környezetben megbízható lovakkal több éves szakmai tapasztalattal várunk kicsiket és nagyokat, akár hobbi szinten, akár versenyszerűen akarsz lovagolni. Szolgáltatásaink: futószáras oktatás, osztálylovaglás, egyéni edzés, tereplovaglás. Várunk személyesen a Borzatanyán, Egerben, a Fertőbánya utcában. Időpont egyeztetés 30 588 9209.
7: Védje ingatlanát, üzletét, otthonát riasztóval, távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal, az Excobra monitoringgal. További információ és ajánlatkérés az 564 100-as számon, vagy a facebook.com/Excobra monitoring oldalon.
0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
8: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi ma is láger megy.
1: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió 1 eger.hu.
0: Hallgassa minden nap Ferenc Norbertet a 101.3 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi ma is lágerek szólnak.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió 1.
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai slágermegy. Én Györke Attila vagyok, szuper hétvégét mindenkinek. Már el is indítottam David Guetta friss mainstream sikerét Jennifer Lopez-zel, 20. a Save Me Tonight. A dal szövege arról a pillanatról szól, amikor valaki kirángat bennünket a hétköznapokból. A refrén lényege is az, nem tudom, hogy meddig tart, de most vagy soha. Szóval ezt kérem szépen egy nyári, spontán, fesztivál a szerelem hangulata, nem egy klasszikus szerelmes dal. Save Me Tonight, a

itt a Rádió Egyen, itt a Top 50, nincs megállás megszakítás, Ray dalát már el is indítottam, fesztiválról fesztiválra jár az énekesnő, hetente jönnek ki az újabb és újabb helyszínek, hogy hol lehet vele bulizni. A legutóbbi albuma és ez a zenéje akkor átszólt, hogy mindenki búkolja most, minden szervező szereti ott látni a nevét a plakátokon, 2027-ben is. Ray, where is my husband? Szépen lépd el előre, a héten már a 17.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen, a Top 50-ben a 8. helyen Hypatonnal folytatom, aki ezt a dalát, Out of My Head, már a megjelenés előtt hónapokkal lejátszotta egy fesztiválon, a buli után pedig több DJ is felkereste, elkérték volna tőle, de ő azt mondta, nem adja oda, még nincs kész, csak a közönségét tesztelte vele, ha azt a verziót kiadta volna, csak egy lett volna a sok közül, és Hypaton nem szereti a tömegtermékeket. Neki az olyan különlegességek kellenek, mint amilyen ez a dal is lett. Out of My Head, már az 5. a Rádió 1-en.

Taylor Swift. Szerintem az esküvőjével biztosan elviszi majd évvégén a 2026-ban legtöbb bulvárcikk egy eseményről díjat. Mikor volt a lagzia? 2 hete? Nem, 3 hete már, és még mindig friss cikkek jönnek róla. Elképesztő. A héten ez a dal az első helyezett a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál hely.

A Rádió Estégen a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket, 40-60% kedvezmény számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Együtt ünnepelték a sikeres felvételi Tegerben, ismét nőtt az Esterházy Egyetemre felvettek száma. Rekord közeli eredménnyel zárult az idei általános felvételi eljárás az Esterházy Károly Katolikus Egyetemen. Összesen 3188 hallgató nyert felvételt az intézménybe. A sikeres jelentkezők az Esterházy téren a Pontot partin együtt izgulták végig a ponthatárok kihirdetését, majd közösen ünnepelték életük egyik fontos mérföldkövét. A 2026-os általános felvételi eljárásban 3180-an jutottak be az intézménybe, nappali tagozaton 1170-en kezdhetik meg tanulmányaikat, ami mintegy 10%-os növekedés jelent az előző évihez képest, míg levelező és távoktatási képzésekre több mint 2000 nyertek felvételt. A leendő hallgatók mintegy 80%-a állami ösztöndíjas képzésben tanulhat tovább Egerben és Jászberényben. Vegyszeres gyomirtást végez a MÁV pályaműködtetési ZRT területi igazgatósága az egri és felnémeti állomáson, valamint a környező vasútvonalakon, áll az önkormányzat közleményében. Erről a tvjeger.hu számolt be. Mint írják, az ütemezés szerint a szerelvény várhatóan augusztus 7-én ér a térségbe, az időjárás és a forgalmi helyzet függvényében. Kiemelték, bár a kiszórt vegyszernek nincs munkaegészségügyi várakozási ideje, a területen a kezelést követő 14 napig legeltetni tilos. Idén is megszervezte nyári napközis táborát a Füzesabonyi Városi Könyvtár, 16 alsó tagozatos vett részt a változatos programokon, mint például bűvész, bemutató és kirándulások. 9. alkalommal rendezték meg a debrői gitárnapokat. Az idei mesterkurzus dr. Csáki András, a Liszt Ferenc Művészeti Egyetem docense tartotta. A képzésre 12 gitáros jelentkezett, köztük egy Londonban élő magyar tanuló is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mi

Szalvi Krón Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely Hello Eger, szép délutánt kívánok mindenkinek, és nagyon jó hétvégét. Július 25-e van, az utolsó júliusi szombat. Nem akarok ilyen borulátó lenni, csak annyit mondani, hogy nem sokára csöppenhetünk egy újabb hónapba, ami bizony már a nyár utolsó hónapja, az augusztus lesz majd. Jövő héten ilyenkor már az első napját köszönhetjük, úgyhogy szépen megy az idő, de ez a hétvége is remélem, hogy a pihenés, kikapcsolódás jegyében telik, vagy éppen nagyon sokan nyaralással, kikapcsolódással, pihenéssel töltik ezt a napot is. Hát legyen bármi is, a rádió egyen jönnek mellé az igazi mai slágerek, hiszen Ferenc Norbert ma is kettőig a mikrofonnál, és persze sok-sok helyi információval is érkezem. A folytatásban pedig jön az igazi mai sláger a Daily Mixben, Eva Max-től.

Szatyronádi jó, egy csak igazi mai slágermegy, jöjjön néhány közlekedési információ. A Lajosvárosban élők biztos tapasztalták, hogy kivonultak arra a részre, kezdődik az újabb üteme a 25-ös számú főút felújításának, ami ugye a város belterületi szakaszát érinti. Az ÖMVK út és a Fadrusz utca között most a szegélyek és a víznyelők bontása, illetve építése zajlik, aztán építik a tereléseket a külső sávban a Vincellér iskola és a Galagonyás utca közötti szakaszon is. Itt már az aszfaltmarács is sorra kerül, illetve majd a szegélyeket is elbontják. Mindenhol villogó sárgára állították a jelzőlámpákat, a forgalom zavartan a nap haladása érdekében, és ugye változnak majd a buszmegállók is. Ideiglenes buszmegálló az Egri út 41 szám előtt lesz, a belváros felé a Bartakovics utca helyett majd a Kisasszony temető buszmegálló használható. Kohári utcai buszmegálló párt pedig ideiglenesen áthelyezték, és július 23-ától lezárták a Kerecsend felé vezető oldalon a Tompa utcai buszmegállót, belváros felé vezető oldalon pedig az Aradi utcai buszmegállót. Na, hogyha ezzel kapcsolatban bővebb információra van szükségük, akkor a Volánnál tudnak tájékozódni, hogy hol, milyen változások érintik még a helyi közlekedést itt Tegerben. A One Republic dalával megyünk tovább a folytatásban, jön a Counting Stars.

Szabad, hogy Rádió egy csak igazimó is sláger megy, és a hét második felében érkezett hidegfront szerintem jót tett a közérzetünknek, egy picit felfrissült a levegő, és úgy néz ki, hogy a hétvégén még a holnapi napon lesz egy picivel melegebb majd, 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, de jövő héten 27-28, aztán majd a augusztus első hétvégéje hozza meg újra a 30 fok feletti értékeket, akkor 33-34 fokos maximumok jönnek, és azt mondják egyébként a meteorológusok, hogy jöhet majd valami újabb hőhullám, de én nagyon bízom benne, hogy ez még annyira távol van, hogy pontosan ők sem tudják, de egyelőre az igazi, brutális nyári kánikula, amiben már volt sajnos részünk, nem fenyeget bennünket. Martin Garrix viszont itt van már, úgyhogy átadom neki a telepet, az újdonságával jön hozzánk a Butterfly-szal.

Szalis Romládi, egy csak igazi mai sláger megy. Isten éltesse a mai nap névnaposait, a Jakabokat és a Kristófokat köszönhetjük. A Jakab egy héber eredetű név, csendes álmodozó érzékeny személyiség, szereti a kultúrát és mindent, ami egy kifinomult és emelkedett szellemiségű élet kelléke lehet. A Kristóf görög eredetű, Krisztust hordozó a jelentése, gyakorlatias, erős felelősségtudatot és remek üzleti érzéket ajándékozhat a név a viselőjének, mindenben sikereket érhet el, szervezőkészsége és mások irányításának képessége igen jó vezetővé teszi. Na hát Isten éltesse az urakat, akkor a folytatásban nekik jön az igazi mai sláger itt a Rádió 1-en. Shaustól a Love Tonight!

0: Szadik Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert gyorsan megy az idő, sajnos így hétvégén is, nem szeretjük ezt annyira, szeretnénk minél jobban nyújtani ezt a két napot, a pihenésből, kikapcsolódásból soha nem elég, de azért a következő óra is még remélem, hogy mindenkinek ezt hozza majd el, nem pedig a jó zenéket mellé, kezdésnek majd egy sirönnel megyünk tovább. Érkezik nem sokára az Azizám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Augusztus 1-én és 2-án az Agria Park 10 kertje megtelik színekkel, zenével és élményekkel. Jön a második piknikparti látványfestéssel, nyílt tárlatvezetéssel, zenés programokkal és kreatív kuckóval a gyerekeknek. Egy hétvége, ahol nem csak néző lehetsz, inspirálódhatsz, alkothatsz, kikapcsolódhatsz. Piknikparti az Agria Parkban augusztus 1-2. Részletek agriapark.hu.
3: Lemaradtál a tavaszi kertépítésről? Ne aggódj! A Global Plant Garden konténeres növényei egész évben ültethetők, így azokkal bármikor szépítheted a kerted. Széles választékkal várunk kertészeti központunkban, Kálban, az M3-as autópálya mellett. Vagy látogass el weboldalunkra még ma, globalplantgarden.hu.
4: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk! A Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
5: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szálláshelyel és állatbarát programokkal. Ahol a Tiszató válogatott ízei várnak. Egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
6: Szia, Kati! Hogy megy a szépségszalonod? Megnyitottál már?
7: Ne is mondd, Zsuzsikám, szörnyen. Még te sem tudod, hogy nyitva vagyunk? Én pedig felraktam a Facebookra.
6: Tényleg? Nem láttam. Pedig én sokat görgetem a hírfolyamot.
7: Neked meg hogy megy az étterem?
6: Szuperül! Egyre többen jönnek. Nagyon jól sikerült a Rádió 1-es reklámunk.
7: De jó, örülök neked. Kár, hogy én nem értek ehhez.
6: Én sem. Mindent megcsináltak helyettem. Megírták a szöveget, elkészítették a reklámot, még arra is tettek javaslatot, hogy mikor szóljon a rádióban. Képzeld, még reggelente Balázsék műsorában is sokan hallják.
7: Igen, nagyon szuper lett a reklámod. Én is gyakran hallom, amikor viszem a gyerekeket iskolába.
8: Zsuzsi okosan költötte el a pénzét. Legyél te is olyan, mint Zsuzsi. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Vészjelzést adott ki a vérellátó szolgálat, azonnal véradókat keresnek országszerte. Sürgős felhívást tett közzé az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás biztonsága. A két szervezet arra kér minden egészséges embert, hogy a következő napokban szálljon egy órát a véradásra. A biztonságos vérellátás fenntartásához naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség országszerte, a jelenlegi véradási kedv azonban ettől elmarad. A szakemberek szerint minden egyes véradás kiemelt jelentőségű, hiszen egyetlen véradó akár 3 emberi életet is megmenthet. Tovább fokozódik a szárazság az országban, így Heves vármegyében is. Szinte minden vízgyűjtő területen rekord alacsony vízállást mérnek a szakemberek. Az elhúzódó csapadék hiány miatt már több Üki és Mátrai vízfolyás hetek óta kiszáradt, múlt szombat óta pedig az Egerpatak város felé vezető szakasza is. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság adatai szerint a térségben mintegy 150-200 mm csapadék hiányzik. A Tárkánypatak Üki vízgyűjtő területén helyenként ez a 300 mm-t is elérheti. Számol be róla a TV Eger riportja. Csütörtök délután erős szélökésekkel érkezett meg a hidegfront. Füzesabonyba, a Rákóczi-Ferenc úton rövid időn belül két parkoló személyautóra is nagyobb faág zuhant. Személyi sérülésről nem érkezett híradás. Az első esetnél a háromfős egység két láncfűrésszel, a Füzesabonyi önkormányzat munkatársaival közösen szabadította ki az autót. Az első káreset felszámolását követően újabb sérült járműhöz riasztották a tűzoltó egységet, annak a szélvédője rongálódott meg. A ráhullott ágakat az egység kézi erővel távolított.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió Egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

Szalcsoronád, jó egy csakig az ima is lágermegy, szép délutánt és nagyon jó pihenést kívánok mindenkinek. Még csak a hétvége első napján járunk. Szombat van, a mikrofonnál pedig ma is Ferenc Norbert hozza az igazi ma is lágereket egészen délután kettőig, na meg azért belefér majd néhány programajánlat Egerből és a környékről, úgyhogy én ezzel várok mindenkit meg, jobbnál jobb igazi ma is lágerekkel. Most például Dua Lipa dalával folytatjuk a délutánt. Jön a Don't Start Now!

Szabit Kronrádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ha a hétvége, akkor jó pár programajánlat a városban és a környéken, úgyhogy mondom is ezeket. Például a mai napon Symphonic Like koncert lesz majd a Márai Központban, és a Strandok Éjszakája is a mai napra indul majd el. Délután 16 órától kezdődik a sok-sok program, meg jó zenék is lesznek. Aztán Tunyó Mánia koncert a mai napon este 8 órától, szintén majd akusztikus estet is tartanak majd este 8 órától, illetve a Szabadtéri Városszínház színpadán fellép majd Ruzsa Magdi is 20:30-tól. Úgyhogy azt gondolom, hogy lesz miből válogatni. Nagyon jó szórakozást kívánok a mai programokhoz. A folytatásban pedig jön az igazi mai sláger Selena Gomez előadásában. Itt a Love You Like a Love Song.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Szádi Kalom Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely egy 1999. január 26-án született Regán Liliana, vagy ismertebb remélem Regán Lili, innen ismerheti őt mindenki, hiszen nagyon népszerű lemezlovas. Itt nálunk a Rádió 1-en már a második évben ő lett az év DJ-je. A fiatal tehetség 17 éves korában kezdett beletanulni a lemezlovas éra rejtelmeibe, méghozzá édesapjának köszönhetően. Ő már korábban is DJ-ként tevékenykedett, egy igazi energiabombáról van szó, de szerintem nagyon sok hallgató ismerheti őt a World is Mine Radio Show-ból, hiszen ugye állandó rezidens DJ-nk. Most az újdonság szól tőle itt a Rádió 1-en. Ez Regán Lilitől a Heal Me.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogad

Szabadik Rom Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy nagyon gyors búcsú jön. Kismárti már átveszi tőlem a mikrofont, úgyhogy majdnem kora estig vele rádiózhatnak, majd velem pedig holnap, a hétvége második napján találkozhatnak újra. Délben jövök. Jó pihenést, kellemes kikapcsolódást a folytatásra, és jön a Getting Over You, ezzel búcsúzom. Hello again!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
5: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
4: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
6: Mentsük meg a barátainkat!
4: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
7: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
4: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
0: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Lovasoktatás a Borzatanyán. Igényes környezetben megbízható lovakkal, több éves szakmai tapasztalattal várunk kicsiket és nagyokat, akár hobbi szinten, akár versenyszerűen akarsz lovagolni. Szolgáltatásaink: futószáras oktatás, osztálylovaglás, egyéni edzés, tereplovaglás. Várunk személyesen a Borzatanyán, Egerben, a Fertőbánya utcában. Időpont egyeztetés 30 588 9209.
9: A nyár még tart, a kedvezmények pedig most igazán nagyot szólnak. Az Agria Park üzleteiben elindult a nyári óriási kisöprés. Divat, cipők, kiegészítők, sport és szépségápolási termékek, valamint még sok minden vár, akár 70% kedvezménnyel. A nagy nyári leárazásért irány az Agria Park.
10: Súlyom, az Élmény Faluta étterme. Várunk Sarudon.
11: Lemaradtál a tavaszi kertépítésről? Ne aggódj! A Global Plant Garden konténeres növényei egész évben ültethetők, így azokkal bármikor szépítheted a kerted. Széles választékkal várunk kertészeti központunkban, Kálban, az M3-as autópálya mellett. Vagy látogass el weboldalunkra még ma. globalplantgarden.hu.
12: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
13: Nézzük meg a pizzákat!
12: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
13: Intézem, a vacsora megrendelve.
12: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
14: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
15: Bence, szia, jó reggelt!
16: Társas lény, és így hívja a társait, a Velociraptor. A Velociraptor, amikor hívja a társait.
15: Raptorok, amikor szólnak a társainak, hogy áldozat van, préda van, jöjjenek.
16: Igen, gyertek, kaja van.
15: Jó, na figyelj, ott vagyunk a Jurakorban, Eszter áldogál az őserdőbe, lezuhant a repülő, mi már halottak vagyunk, és őt még kinézi három raptor, és leadja a társainak, hogy gyertek, nagy lakoma van. Hogy szól?
16: Van egy másik állatnak a hangja is, amit tök jól tudok utánozni, az az elefánt. Grátis barát, hogy emlettek egy elefánt.
15: Na, nincs rosszabb most egy közhelyes elefánt ormányos üvöltésre.
17: Nem. Jó, biztos, okay, hogy közhelyes.
15: Oké, okay, figyelünk. Hogy csinálod ezt a hangot? Egyébként ezt adom, ez tényleg jó.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
8: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/rádió1eger.
18: Eger legfontosabb helyi hírei. rádió1eger.hu.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra. Lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát. facebook.com/rádió1hungary. És kövess minket TikTokon is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Civit

0: jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert július 25-e van, szombat, és hát zajlik a fesztivál szezon, ugye a Rádió 1-es DJ-kkel ma a kampuszon lehet találkozni, és zajlik a Tomorrowland is, csak hogy egy kicsit a nemzetközi fesztiválokról is essen szó, a második hétvége érdekessége, hogy részben visszahozzák a tűzijáték használatot, mert hát ugye az asszály miatt abszolút tiltott volt múlt héten, most kizárólag korlátozott formában lehet egy kicsit tüzeskedni, nincs hétvégén nagy rakétás tűzijáték. A belgiumi boom környékét sújtó hőség és a szárazság, valamint a narancssárga riasztási fokozatú tűzveszély miatt a hagyományos magasba lőtt nagy égi tűzijátékokat a második hétvégére is betiltották. Ugyanakkor zöld utat adtak a korlátozott pirotechnikának. Ez azt jelenti, hogy a nagy színpad main stage körül csak bizonyos kiemelt pillanatokban használhatnak majd láng és szikra effekteket. Na hát ilyen effekteket biztos kapna Martin Garrix, ugye ő a múlt hétvége fellépője volt. Abszolút nem mellesleg mondom, hogy a World Is My Radio Show sztárjai, a Stadium X-es fiúk is fellépnek a fesztiválon. Martin Garrix, Dua Lipa, Scared to be Lonely, ezt hozom most.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Július 25-e van, szombat, 3 óra előtt járunk egy kicsivel, és az igazi mai slágerekkel a Campus Fesztiválon is lehet találkozni, mert hogy kint van a Rádió 1 stage ma, a szombati napon is, Wilcox, Antonio, Hanvai PG, DJ Junior, Loving Arms, Jamina Kollár és Brick Lake állnak majd a lemezjátszóknál, de minden az eseménnyel kapcsolatos, fontos tudnivaló fent van többek közt a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Hypotone, Out of My Head, ezt szól nem sokára.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra. 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint. A gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
6: Nézzük meg a pizzákat!
5: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
6: Intézem, a vacsora megrendelve.
5: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
7: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk, a Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Bíróság elítélte a napokban elkövetett kapcsolati erőszakkal megvádolt férfi. Folytatódik az aszályos időszak Heves vármegyében is. Ítéletet hozott a járási ügyészség, mely szerint a vádott és a sértett korábban élettársi kapcsolatban éltek, mely tavaly nyáron romlott meg, és idén januárban váltak külön. Ezt követően a vádott több alkalommal kereste a kapcsolatot a sértettel, mely során erőszakos, agresszív magatartást tanúsított. Július 21-én éjjel a vádott előbb üzeneteket küldött a sértettnek, majd őt az otthona előtt várta, a köztük szóváltás, dulakodás alakult ki, melynek a sértett kitartó védekezése vetett véget. Ezt követően a vádott éjfél után ismét megjelent a sértett otthonánál, ahol a lakása ajtaját rugdosva verve a sértettet megöléssel fenyegette. A vádott cselekményének az időközben értesített járőrök kiérkezése vetett véget. A járásbíróság a vádindítványában megjelölt cselekmények elkövetése miatt mondta ki a vádlottat bűnösnek, és ezért őt halmozati büntetésül egy év szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette. Az elrendelés esetén a szabadságvesztés végrehajtási fokozata fogház, melynek kétharmad részének kitöltését követően bocsátható csak feltételes szabadságra. Az ítélet jogerős, azt az ügyész, a vádlott és védője is tudomásul vette, tudatta az EGRI törvényszék. A több hónapja tartó asszály miatt a megszokott széna mennyiség harmadát, negyedét sikerült csak betakarítani a gazdáknak a vármegyénkben. A kiszáradt legelők, a bálahiány és a drágulás az állattartásra is rányomja a bélyegét, olvasható a tvjeger.hu weboldalon. A korábbi években több gazdaság csökkenteni kényszerült szarvasmarhajú vagy lóállományát, szélsőséges esetben pedig felhagyott az állattartással. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint idén a réti széna bálánkénti ára már 12-16 ezer forint, míg a luxárna 23-30 ezer forint között mozog.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul Magyarország

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például Lady Gaga és az a dal, ami megnyerte legutóbb a top 500-as listánkat, a jó kis abrakadabra. Egyeztessük óráinkat, Rádió 1-esek. Kevesebb, mint 5 óra, és folytatódik a buli a Rádió Stage-en, a Campus Fesztiválon. 8 órától Wilcox Mix-tel, aztán jön Antonio, Hanvai PG, DJ Junior, Loving Arms, Yamina, Kollár és Bricklick, de az eseménnyel kapcsolatos fontos tudnivalók ott vannak a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Istenéltesse a nap és a hét születésnaposait. Több híres születésnaposunk is volt a héten. Például, egy picit öregnek érezte magát mindenki, Daniel Radcliffe, a Harry Pottert megformáló brit színész. A héten, mindenki kapaszkodja meg, 37 éves lett. Az azt jelenti, hogy annyi idős, mint ahány éves Lucius Malfoy volt a sorozat első részében. Jason Isaacs színész 38 évesen játszotta el az akkor felnőtt karaktert. Hát felnőttek a gyerekek. Daniel Radcliffe július 23-án lett 37 éves, és mindössze 11 éves volt, amikor megkapta a Harry Potter szerepét, és egy évtizeden át életre keltette a karaktert 8 filmen keresztül. A nettó vagyonát ma 110 millió dollárra becsülik, és amióta szögre akasztotta a pálcáját, ami ugye 11 hüvelyk hosszú volt, Phoenix-tól magyar fa. Radcliffe komoly színpadi karriert épített fel, Tony díjat nyert a Mary Lee, We Roll Along című Broadway darab felújításáért, és idén egy újabb jelölést is szerzett, emellett 3 évvel ezelőtt apuka lett. Szóval Isten éltesse sokáig, 37 éves lett Daniel Radcliffe, Harry Potter megformálója, a folytatásban pedig Ed Sheeran, aki hát akár eljátszhatta volna valamik Weasley gyereket is a sorozat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

worth it. Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Stemfeld barátunk a folytatásban, akivel ugye együtt bulisztunk a Rádió egy születésnapi fesztiválon, és hát azóta azt hiszem, hogy nagyjából a fél világot bejárta. Természetesen ott volt a Tomorrowland-en múlt hétvégén, vitte magával az anyukáját, hát gondolom a párját és a kisfiát is. Erről is tett ki fotókat, videókat a social media felületeire. Stemfeld, Heart Like Mine, erre a dalra a születésnapi fesztiválunkon is bulisztunk.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Egy óra múlva Cookie Mix-el, Before Party Show, Summer Edition, vagyis két órán át szólnak majd Mixben az igazi mai slágerek, aztán élő kívánság műsor is lesz, 8 órától pedig folytatódik a buli a Rádió 1 stage-en, a Campus Fesztiválon. Wilcox, Antonio, Hawaii PJ, DJ Junior, Loving Arms, Jamina Collar és Brick Lake állnak majd ma este és éjszaka a lemezjátszókhoz. A folytatásban pedig ezt az igazi mai slágert hozom.
1: Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Cip

0: Minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon.

0: a Vodiui Rádió egy Jack Daniel Stage, egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csak egy tánc volt. Július 26-án Széchy Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egri vár varázslatos falai között.
3: Szereted-e még, ha csillagos az ég?
2: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásában. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás lágerek az Egri szabadtéri várszínház színpadán. Széchy Pál legszebb dalai július 26-án Egerben.
4: Augusztus 1-én és 2-án az Agria Park 10 kertje megtelik színekkel, zenével és élményekkel. Jön a második piknikparti látványfestéssel, nyílt tárlatvezetéssel, zenés programokkal és kreatív kuckóval a gyerekeknek. Egy hétvége, ahol nem csak néző lehetsz, inspirálódhatsz, alkothatsz, kikapcsolódhatsz. Piknikparti az Agria Parkban augusztus 1-2. Részletek agriapark.hu.
5: Súlyom, az élményfalu tájétterme. Várunk Sarudon.
6: Lovas oktatás a Borzatanyán. Igényes környezetben megbízható lovakkal, több éves szakmai tapasztalattal várunk kicsiket és nagyokat, akár hobbi szinten, akár versenyszerűen akarsz lovagolni. Szolgáltatásaink: futószáras oktatás, osztálylovaglás, egyéni edzés, tereplovaglás. Várunk személyesen a Borzatanyán, Egerben, a Fertőbánya utcában. Időpont egyeztetés 30 588 9209.
7: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
8: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
7: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
8: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
7: Te megnézed?
8: Hát...
7: Legalább szép lett?
8: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
7: Csukott szemmel.
8: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
9: Nem jöttek. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 4-10-4-50-es telefonszámon.
0: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
9: Eger legfontosabb helyi hírei, Rádió1eger.hu.
0: Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál még ebben az órában Kis Márti, a képzeletbeli színpadunkon pedig Lady Gaga, és Dorina kérdezi tőlem üzenetben, szia Márti, mit kell tennem, hogy strandfesztivál belépőt nyerjek? Dorina, lesz nyereményjáték, illetve tudsz majd páros belépőt nyerni, legközelebb hétfőn Atisnál lesz az első játék délelőtt, aztán napközben még többször is lesz erre alkalmat, illetve az esti órákban is. Dua Lipa után érkezzen tehát egy másik sztár, aki már nyert top 500-as listát. Lady Gaga.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Ezen a hétvégén Forma 1 magyar nagydíj, most már negyedik évtizede. 1986-ban rendezték az első magyar nagydíjat, és azóta is minden idényben a menetrend része. A pálya, és akit hozzók a folytatásban, Martin Garrix, ő majd a holland, a Zandvoorti nagydíj záró ünnepségének lesz a fő fellépője. Butterflies, már bekészítettem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-23

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Swiss Disco, Sam Fett kollaboráció a folytatásban. Amikor beszélgettünk a srácokkal, a Swiss Disco-val a bulink előtt, ugye a születésnapi fesztiválunkon, akkor megkérdeztem őket, hogy mit gondolnak erről az örök vitáról, hogy hát, aki nem tud bakeliten játszani, az nem is igazi DJ, mert hogy ők még úgy kezdték a szakmát, hogy bakeliten játszottak, aztán átálltak más hordozókra. Ez volt a válasz.
1: Listen, there's some purists that feel like that we can actually play on vinyl. That's how we started.
2: Nézd, vannak olyanok, akik így gondolják. Mi valójában tudunk bakelitről játszani, hiszen így kezdtük. De ha megmaradtunk volna a bakelitnél, nem fejlődtünk volna, és nem tartottunk volna lépést a trendekkel, és nem tudnánk olyan gyorsan mixelni, mint most. A bakelitről átálltunk a CD-kre, aztán a laptopokra, most pedig a pendrive-okra. És ez sokkal könnyebb, mert régebben hatalmas táskákat cipeltünk magunkkal mindenhol.
3: I know. I remember the heavy bags.
0: Tudom, emlékszem a nehéz táskákra.
4: Yeah, extra bags is not
2: Igen.
4: fun.
2: A plusz táskák egyáltalán nem viccesek.
0: És a Swiss Disco-nak szerintem el is hiszük. Releváns, hogy ők ezt gondolják a témáról. Ez a Sleep Tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: 2019-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra. 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Sziasztok, sportarcok!
6: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
7: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
8: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
7: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
9: Mentsük meg a barátainkat!
7: És lépj közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
10: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
7: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Lovas oktatás a Borzatanyán. Igényes környezetben megbízható lovakkal, több éves szakmai tapasztalattal várunk kicsiket és nagyokat, akár hobbi szinten, akár versenyszerűen akarsz lovagolni. Szolgáltatásaink: futószáras oktatás, osztálylovaglás, egyéni edzés, tereplovaglás. Várunk személyesen a Borzatanyán, Egerben, a Fertőbánya utcában. Időpont egyeztetés 30 588 9209.
12: Hamarosan 5. bekapcsol a Prémium Autóház Kft. Nem sokára megnyitjuk új autószalonunkat, ahol már 5 automárka, a Hyundai, a Peugeot, a Fiat, a Citroen és a Leap motor várja egy helyen az új autók iránt érdeklődőket. Legyen szó városi kis autóról, családi modellről, SUV-ról vagy elektromos újdonságról, nálunk megtalálja az önnek való autót. Foglaljon tesztvezetést és próbálja ki elsőként legújabb modelljeinket. Prémium Autóház Kft. 5 automárka, egy helyen, 60-ban. Hamarosan. Keresse exkluzív ajánlatainkat a prémiumautóház.hu oldalon.
13: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk! A Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
14: A nyár még tart, a kedvezmények pedig most igazán nagyot szólnak. Az Agria Park üzleteiben elindult a nyári óriási kisöprés. Divat, cipők, kiegészítők, sport és szépségápolási termékek, valamint még sok minden vár, akár 70% kedvezménnyel. A nagy nyári leárazásért irány az Agria Park.
15: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
16: Nézzük meg a pizzákat!
15: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
16: Intézem, a vacsora megrendelve.
15: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
17: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
18: Jól. Téd?
17: Enyém is.
18: Hirdeted?
17: Hirdetem.
18: Én is.
17: Rádió 1?
18: Igen, te is.
17: Én is a Rádió 1-en.
18: Akkor jó.
17: Akkor együnk egy fagyit.
19: Fagyiszt te is! A reklámot pedig bízd a Rádió egy profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába. reklam@radio1eger.hu vagy 41450.
0: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
20: Kövessd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
21: facebook.com/Rádió 1 Eger.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi ma is lehet.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

szép jó napot kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Egészen 20 óraig együtt vagyunk, és természetesen az első órában mixelek nektek az igazi mai slágereket, még szakítás nélkül. Milyen jó lesz, nem? Before Party Show Summer Edition. Allez hop, rögtön érkezik Topic és Breaking Me. Ez egy Ugel remix. Én ezzel kívánok mindenkinek egy szuper kellemes szórakozást. Before Party Show Summer Edition elkezdődött itt a Rádió 1-en. Gyerünk, hangra maximálisan!

Ismeritek ezt a zenét? Nem? Akkor most tessék figyelni, mert ez lesz az egyik nagy sláger itt Magyarországon. Még egyszer mondom ki ő, a francia DJ Üzsel, Moving to the Sun itt a Rádió 1-en. Állap kukikám, hadd szóljon!

0: Working on a Dream.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Rádió Esztégyen. A lemez játszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regal.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hamarosan megnyitja kapuit az Egri Szabadtéri Várszínház. Fantasztikus előadók, színház, zene és felejthetetlen nyáresték egy igazán különleges helyszínen. Nikola Tesla végtelen energia. Ruzsa Magdi. Én hozzám, még egyszer. Szécsi Pál legszebb dalai.
3: Szeretnék hallani már te rólad. Egészen elfeledlek ma holnap.
2: A 100 tagú cigány zenekar és a Csík zenekar közös koncertje és az Egri csillagok ikonikus előadása. Jegyek kaphatók online a jegy.hu-n, valamint Egerben a Turinformban. Július 24-től Egri Szabadtéri Várszínház.
4: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
5: Nézzük meg a pizzákat!
4: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
5: Intézem, a vacsora megrendelve.
4: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
6: Szabó Máté vagyok, Szigeti Antalt játszom a Tesla Musicalben. Hamarosan találkozunk az Egri Várban.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Bíróság elítélte a napokban elkövetett kapcsolati erőszakkal megvádolt férfi. Folytatódik az aszályos időszak Heves vármegyében is. Ítéletet hozott a járási ügyészség, mely szerint a vádott és a sértett korábban élettársi kapcsolatban éltek, mely tavaly nyáron romlott meg, és idén januárban váltak külön. Ezt követően a vádott több alkalommal kereste a kapcsolatot a sértettel, mely során erőszakos, agresszív magatartást tanúsított. Július 21-én éjjel a vádott előbb üzeneteket küldött a sértettnek, majd őt az otthon előtt várta, a köztük szóváltás, dulakodás alakult ki, melynek a sértett kitartó védekezése vetett véget. Ezt követően a vádott éjfél után ismét meg jelent a sértett otthonánál, ahol a lakása ajtaját rugdosva verve a sértettet megöléssel fenyegette. A vádott cselekményének az időközben értesített járőrök kiérkezése vetett véget. A járás bírósága vádindítványában megjelölt cselekmények elkövetése miatt mondta ki a vádlottat bűnösnek, és ezért őt halmazati büntetésül egy év szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. Az elrendelés esetén a szabadságvesztés végrehajtási fokozata fogház, melynek 2/3 részének kitöltését követően bocsátható csak feltételes szabadságra. Az ítélet jogerős, azt az ügyész, a vádlott és védője is tudomásul vette, tudatta az Egri törvényszék. A több hónapja tartó asszály miatt a megszokott széna mennyiség harmadát, negyedét sikerült csak betakarítani a gazdáknak a vármegyénkben. A kiszáradt legelők, a bálahiány és a drágulás az állattartásra is rányomja a bélyegét, olvasható a tévjeger.hu weboldalon. A korábbi években több gazdaság csökkenteni kényszerült, szarvasmarhajú vagy lóállományát, szélsőséges esetben pedig felhagyott az állattartással. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint idén a réti széna bálánkénti ára már 12-16 ezer forint, míg a 23-30 ezer forint között mozog.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Rádió egy csak igazi, ma is legyen megy, Before Party Show, Summer Edition, nem sokára folytatok! Bizony, mixelek tovább, nektek ez igazi imaság gyereket, egy kis szünet után, iszok egy vizet, Rádió egy fizet, és kivel találkozunk, azt is elmondom, érkezik hamarosan iPad-on, és a szem címe Out of My Head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Nektek az igazi ma is legereket, még szakítás nélkül, a még szép. És ahogy mondtam, egy pár másodperc ezelőtt érkezik az isteni iPad-on és Out of My Head. Sokan szeretik, nem csodálom, ez egy igazi ma is legert. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper kellemes szórakozást. Hangerő maximálisan, újra mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Oké? Oké. Most már 12 percig nem beszélek. Haha.

egy igazi nyári feelingenünk, ez normális, Before Party Show Summer Edition. Yes, megyünk tovább, érkezik Medusa, és a szem címe Born to Love. Ó, de jó a szem címe, nem? Milyen szép. Vigyázzatok, lányok, fiúk, még 19 percen keresztül mixerek nektek az igazi mélyslágereket, azaz 19 óraig, viszont 19 óratől 20 óraig rajtatok múlik, hogy még dalt fogunk hallgatni, mert igen, élő kívánság műsor következik nem sokára, jó? De úgy mondtam, most zene, érkezik Medusa és Born to Love. Újra hangerő maximálisan.

0: telefonálni a 0620-311-113, és nem sokára újra a zenélünk érkezik Ray Dalton, és a szem címe Blood Running. Can't hold back, my heart is beating strong. You make
1: it easy when the night's long. A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon

0: Balatonparton. Strand Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysk-nél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra, 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Sziasztok, sportarcok!
7: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
8: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Csak egy tánc volt. Július 26-án Széchy Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egri vár varázslatos falai között.
10: Szereted-e még, ha csillagos az ég?
9: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásában. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás lágerek az Egri szabadtéri várszínház színpadán. Széchy Pál legszebb dalai július 26-án Egerben.
11: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670-70-87-869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
12: Lovas oktatás a Borzatanyán. Igényes környezetben megbízható lovakkal, több éves szakmai tapasztalattal várunk kicsiket és nagyokat, akár hobbi szinten, akár versenyszerűen akarsz lovagolni. Szolgáltatásaink: futószáras oktatás, osztálylovaglás, egyéni edzés, tereplovaglás. Várunk személyesen a Borzatanyán, Egerben, a Fertőbánya utcában. Időpont egyeztetés 30-588-9209.
13: Súlyom, az Élmény Faluta étterme. Várunk Sarudon.
14: Kóstold meg a világ különleges süteményeit. Café Frey Eger belváros.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
15: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és a

0: reggelen.
1: Kellemes estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, szuper jó szórakozás, Sisi Tarágyó egy ilyen, a kíváság műsor elkezdődött, van a túlsó végén, most kit köszöntsünk, haló, haló.
2: Szia, haló, haló, szia, Kuki, Zsolt vagyok.
1: Szerbusz Zsolt, hogy vagy?
2: Köszönöm, jó, ti, te?
1: Hát, jól vagyunk, mi dolgozunk, jól érzünk magunkat, veletek vagyunk. Mi kell még? Ja, tudom! Egy dalt, amit kértöltelem, Metz

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Rocky Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, kívánság műsor 20 óraig, a vonatúsó végén újabb kedves telefonáló, halló.
2: Szia, Viki vagyok, itt szeretnék számot kérni.
1: Melyiket gondoltad? Szabad
2: tudni? Igen, a Jennifer Lopez-től szeretném kérni, mert a David Guetta-tól a legújabb számokat.
1: Ó, nagyon jó az ízlésed, a szám címe Save Me Tonight, és kinek szeretnéd küldeni?
2: A munkatársaimnak szeretném küldeni, hogy kitartást kívánok nekik a mai napra.
1: Oké, akkor jó munkát kívánok nektek, és köszönöm szépen a telefonáltal, vigyázz magád rá, jó?
2: Szuper, köszönöm szépen.
1: Ciao. Köszi, szia. Hát akkor önök fiúk, érkezik az a bombasztikus, igazi mai sláger, Jennifer Lopez, David Guetta-val, a szám címe Save Me Tonight, itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

0: Tuki Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén itt a Cookie Weekend Show Summer Edition. Ki ez ma szerencsém?
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Tudtam, hogy van egy, ki hiányzik ma a műsoromban, azaz te vagy, Viktorkám. Mi újság, hogy vagy?
2: Megtisztelő, köszönöm szépen. Csak a szokásos agyalásaim, agymenéseim vannak. Na. Nem is tudom, mennyire megyek bele, hogy mivel foglalkozom éppen.
1: Szerintem mondd meg, kinek szeretnék külön miadált, jó? Szerintem mindenki jobban jár így. Szóval, kinek szóljon Switch Disco, Viktor?
2: Nekem ez tetszik. Jó. Minden kreatív szalonos ütősnek.
1: Azt a kívánság, komolyan mondom. Ezt nem hiszem el. Jó, mi a másképp csöped a zsír, mikor te velem iszol, hogy egy sütsz vagy, hogy van?
2: Jó, hát beszélhetek róla.
1: Nem, tudom itt. Ne. Nagyon jó, szépen köszönöm, hogy hívtál engem. Jó szalonás ütés, és minden jót, jó, Viktor?
2: Köszönöm szépen, szia.
1: Hello. Érkezik Switch Disco, Rehab, elég üteszem címe, Sleep Tonight, ez elég újabb. Rehab, légy szíves, mondd meg, ki vagy.
3: Hey, this is Rehab, and you're listening to my new song with Cookie on Radio 1 Hungary.

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, nagyon gyorsan megy az idő, mert arra jöttem, hogy itt fonna van a túlsó végén a mai utolsó telefonáló. Hello, hello!
2: Szia, Kuki Zsuzsa vagyok.
1: Szerbusz Zsuzsa, mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm szépen. Kicsit fáztam, de jól.
1: Micsoda, mit csináltál, fáztad?
2: Kicsit fáradtam.
1: Ja, fáradtam. Ez van az hétvégén, hogy tudja pihenni. Szóval teste, nincs bori, csak pihi.
2: Így van.
1: Drága Zsuzsám, kértel tőlem Sigma és a szemcímen Nobody to Love. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenki, aki most Nobody to Love-ba van.
1: Szóval neked nincs párod?
2: Nincs.
1: Ajajajajaj. Mondjuk nem is lesz, ha otthon maradsz és pihensz, szóval teste, ez nem jó. Szerintem inkább menjen bulizan és találkozzál a nagy ővel.
2: Igazad is van, meg is indulok ma.
1: Na, lehetséges, ha találkozol Stolondrásál. Nagy ő, na mindegy.
2: Jó, okay.
1: Jó, okay. Jó. Oké, okay, köszönöm szépen a telefonáltal, és érezzol magad, jó?
2: Jó, köszi.
1: Ciao, ciao, szia. Na, érkezik Sigma, Nobody to Love it a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: 92.9. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fedezze fel 60-ban az új Hyundai Tucson-t, amely tökéletes társ az utazáshoz. A tágas belső tér és a modern technológia garantálja a kényelmet minden utazás során. Az új Hyundai Tucson azonnal készletről már 9.499.000 forinttól 5 év kilométer korlátozás nélküli garanciával az öné lehet. Hyundai 60 márka kereskedés, a családbarát autók otthona. www.premiumautoház.hu.
3: Hamarosan megnyitja kapuit az Egri Szabadtéri Várszínház. Fantasztikus előadók, színház, zene és felejthetetlen nyáresték egy igazán különleges helyszínen. Nikola Tesla végtelen energia. Ruzsa Magdi. Én hozzám, még egyszer. Szécsi Pál legszebb dalai.
4: Szeretnék hallani már te rólad. Egészen elfeledlek ma holnap.
3: A 100 tagú cigány zenekar és a Csík zenekar közös koncertje és az Egri Csillagok ikonikus előadása. Jegyek kaphatók online a jegy.hu-n, valamint Egerben a Turinformban. Július 24-től Egri Szabadtéri Várszínház.
5: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk! A Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
6: Szabó Attila vagyok, és természetesen én is ott leszek a Csík zenekarral az Egri Várban.
7: Szia Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
8: Szia Laci, sajnos tudok.
7: Ennyire azért ne legyél lelkes.
8: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
7: Ja, hát nem hirdeted?
8: De, online állandóan.
7: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en. Nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tip ingyen volt, cserébe segíts pakolni. A pizzát majd rendelem én a Populistból.
3: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
10: Disco. Disco shit. Disco shit. A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
11: Ladies and gentlemen, madame, and herman, and monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, ez a Disco Shit Radio Show, csak igazi mai sláger, mert

0: pillanatban, hogy elindult a műsor, meg is jelentem, illetve már előtte megérkeztem Alsó Ösre, ahol ma Dexio Remember lesz, utána pedig egy órára megyek majd Balatonmária fürdőre, a Personal Jesusre, Bárány Attila mikrofonnál.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, asszisztálok Almaival, de én sem vagyok itt, hiszen lemaradtam Debrecenben, ma este 11 és éjfél között a Rádió 1 Stage-en a kampuszon fogok pörgetni.
2: Köszönöm mindenkinek a tegnap estét Veszprémben, ma este pedig készülj kampusz, érkezem, utána pedig perbálon fogok szórakoztatni. Most pedig indul az adás, és Alex Kenji lemezével kívánok kellemes rádiózást itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy. Ez a Diszkósit Radio Show.

0: kislánya Müller Zsófi, aki a 13. születésnapját ünnepli, Keszi Georgina a Piszense B középből, Gráma Pisti, Balázs Pali, Csizmari Krisztina és Tunyogi Gábor. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Július 31-én pénteken újra diszkósít, méghozzá hárman együtt fogunk játszani, ez nagyon ritka egyébként, 2 órán keresztül. Ez kecskebéti nagy fesztivál lesz, ahol a Majka koncert után kezdünk, majd 23:50-től egész 1 óra 40-ig pörgetünk, és jövő hétfőtől minden este 8-tól egészen a buli napjáig online játék lesz a Diszkosít Facebookján, amvai mindent kiposztol, és annak megfelelően kell majd cselekedni.
2: Most pedig már is megyünk tovább a háttérben, mivel egy sajátról van szó, Roberto Vin és Jómagam Hambai PG a sebek mélyén érkezik itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy, a Diszkos Trédos.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrien színnél diszkosít a Rádió 1-en. Itt van Bárány Attila, vagy PG Mix, én pedig DJ Junior vagyok, de valójában élőben egyikünk sincs itt, hiszen mindannyian valahol szerte az országban éppen bulisztatunk.
1: Én már a sörsön vagyok, de ezt mondtam az előbb.

0: rezidencia, megészéves rezidencián még sosem volt ilyen buli, úgyhogy várok mindenkit szeretettel, minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Jön most egy diszkosít saját, amelyet tegnap Veszprémben játszottam, ma este szerintem fel fog csendülni, még Junior előtt lent Campus Fesztiválon a Rádio Stage-en, utána Perbálon, vasárnap pedig biztos, hogy játszani fogom majd Zalakaroson is. Jön a vadonatúj diszkosítdal, a Sorry itt a Rádió 1-en, csak igaz, ma is láger megy a diszkosítré.

0: Nem beszéltünk egyáltalán, de most már szépen ki vagyunk posztolva mindenhol, ugye DJ Oti After Party fogunk játszani augusztus 8-án, a Hanvai felvetette, hogy abba a cuccba menjünk, abba a cuccba. Mondtam, hogy ezt felejtsd el, mert azt hogy vennénk föl, hát meghalunk, olyan meleg lesz, és hát meglepetés is lesz, de ezt majd látjátok a helyszínen.
1: Egyébként azt tudjátok, hogy miért lett ő DJ Oti?
0: Nem. Hát azért, mert akivel együtt dolgozott itt a rádió, és már nincs itt, ugye a Jani, én úgy tudom, hogy ő nevezte el, mert ilyen feldolgozásokat játszott itt reggelente, ilyen
1: scooter. De tudjátok, hogy miért lett ez a név?
0: Na miért?
1: Mert a Balást is Ottónak hívják.
0: Igen?
1: Sebestyén Balázs Ottó.
0: Az jó.
1: Hogy én meg Bárány Attila Ottó. Ezek ilyen véletlen egybeesés.
0: Én Gábor.
2: Ennyi. Bárkinek...
1: Ez hogy jött most, de jó?
0: Hát de mindenkinek a harmadik
2: neve. Ezt akartam kérdezni, nem tudom, hogy jön ide, de hogy jön ide a következő dal, az teljes mértékben egyértelmű. Ez az eredeti és hosszú verzió a világon csak nekem van meg egyelőre. Az originális, ez tényleg az Imál Angel és az I'm Alive itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Disco Street Show-ban.
1: Ezt most értettem. Nem eredeti valódi, hanem valódi.
2: Ez eredeti, de

0: Viszont július 31-én ott együtt leszünk majd Kecskeméten a Nagy Fesztiválon. Rádió 1 is támogatja az eseményt, és diszkosít lesz. Hárman együtt játszunk, tehát 23 óra 50-től a nagy színpadon 1 óra 40-ig. Back to back-be, hárman, bármit is jelentsen, ez kemény lesz nagyon, én előre látom ezt a dolgot. Egyébként nagyon sietek, én fogok utoljára szerintem beesni, mert én jövök valahonnan majd, de ott lesztek szerintem a színpadon, nem lesz gond.
1: Biztos, hogy ott leszek. Én leszek az első, aki elmegy.
0: Nem tudsz elmenni, csak 1 óra 50 perc után.
1: Nem, amennyit késel, ma annyival megyek el előbb.
0: Jó, oké.
2: Most pedig már is megyünk tovább. Újabb 2 darab eredeti felvétellel, ami ugyebár DJ-knek készített hosszú verzió, és a világon csak nekem van meg. Na, hogy Imán Angel korongairól van szó, jön a Bad Times, utána pedig az I'm Moving to the Sun, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai

0: Ez a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkosit Radio Show, 20 éve itt vagyunk veletek. Hamarosan egyébként megjelenik a Sor is, a vokál munkálatok fejeződnek most már csak be, mert kiderült, hogy ugye ez egy cover song, és ezt csak úgy lehet kiadni, hogyha a teljes szövege megvan a dalnak, ez egy fontos ismérve a cover songnak, hogyha ez így most fölkerül újra, föl lesz énekelve, akkor onnantól kezdve ki tudjuk adni, ha ki tudjuk adni, akkor jön végre a klip is majd a YouTube csatornára, a Diszkosit ére természetesen, úgyhogy hamarosan ezzel is jövünk, de rendületlenül játszunk itt a Rádió 1-en.
1: Én azzal szeretnék hozzájárulni a ma este fényéhez, hogy felhívom a figyelmet arra, hogy az augusztus 8-ai DJ Oti rendezvényre, aki 6 órakor indul meg otthonról, az felejts el.
0: Ja.
1: Aki

melodik verzióban jön Simza, és ez azon nagyon fontos, mert ugyebár ebben az évben, sőt az elkövetkező két hónapban van lehetőségünk meghallgatni élőben Budapesten ugyebár Hugelt és Black Coffee-t is. Én Simzára még nagyon-nagyon kíváncsi lennék, imádom tőle ezt a dalt, egy általam átalakított verzió, Fire-ből itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkósit Rádió Show-ban.

0: brain cells. Rádió egy csak igazi mai sláger, megy diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hambai Pigi, búcsúzunk más tére.
1: Én azzal, hogy a 13 kulcsos klubra emlékezünk ma, évente egyszer szokott ilyen lenni Juniornak a dumája, ez, hogy kettő darab 13-as kulcsa szétlete

0: diszkózhattok, és elektronikus zenét ott hallhattok tőlem ma este csak, és holnap este 8-tól újra diszkózít a Rádió 1-en. Én fogom pörgetni a lemezeket. További jó rádiózás, sziasztok!
1: DJ Junior voltam, amit akartam még mondani, ezek szerint időtálló, amit mondok, ez nagyon fontos. És maradandó, és még el lehet mondani, és érdek az emberek. Eredeti valódi, ez is. Ez tőlem volt, és ez van, gyerekek, ilyeneket tudok kitalálni. Na, búcsúzom mindenkitől, ma este 11-kor játszom a Debreceni Campus Fesztiválon, a Rádió 1 stage-en egy órán keresztül közvetlenül Hamvai PG után. Egyébként a Day by Day az új DJ Junior dal kijött, úgyhogy keressétek a YouTube csatornámon, és hamarosan jön a diszkosít dal, a Sorry, és ezzel búcsúzom mindenkitől, szevasztok!
2: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hamvai PG voltam, ülök be az autóba, száguldozok Debrecen, Rádió 1 stage Campus Fesztivál, utána pedig száguldozok megint csak tovább Perbárra, vasárnap pedig majd Zalakoroson várok mindenkit sok-sok szeretettel. Köszönjük szépen a részvét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

Rádió Station, a lemez játszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regali.

0: ma is sláger megy.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: bele.
1: Hello Geri, hello mindenkinek, bele is csapunk a közepébe. Ez pedig Faithless és Bibi Rexa, közöse a New Religion. Ezen nyitjuk a World Is Man Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és velem, a Loving Amps-szal.

0: Gordo érkezik most, aki nem olyan régen még Carnage néven nyomult, egyébként Carnage-ként járt is Budapesten, Gordóként pedig nem is olyan soká, augusztus 8-án érkezik hozzánk.
1: Mostanában nagyon sok szuper DJ és producer fog érkezni a nagyvilágból, ilyen Juggal is például, valamint ma zajlik is a Campus Fesztivál, ugyebár. De most legyen szó Gordóról, hiszen tőle fogom lejátszani, hát mondhatni a legújabbat, és a nagy kedvencünket, a Loco Locót a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadonatúj zenét. Ez Lost Frequencies legfrissebb megjelenése volt, a Leave It All, méghozzá Harry Himself remixében. Most a lemezjátszóknál a Loving Arms, aztán 10-től New Week jön, 11-től Antonio a lemezjátszóknál, és lesz egy különleges vendégünk is éjfél után a Guest Mixben. Ez Becca mixel majd, tehát éjfél és éjjel egy között. Na Andris, most pedig érkezik egy nagy-nagy Calvin Harris klasszikus.
1: Régen is nagyon szerettük ezt a dalt, és ez tényleg egy olyan dalra sikeredett annak idején, ami örökzöld lett. Most már ezt hívjuk örökzöldnek. Side Piece pedig készített belőle egy ilyen nagyon jó fesztiválos verziót, ami abszolút beleillik ebbe a ma estébe is, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban, tehát Calvin Harris Side Piece remixében, Sit Na

0: világon nincs ember, aki az eredetit ne ismerné.
1: Így igaz. Azt hiszi mindenki, hogy ez egy brazil dal, de közben pedig bolíviai dal. Most kaptam meg nem olyan túl rég a zenei jogokat. Lengyelországban egyébként nagy sikernek örvend a kereskedelmi rádióban, hiszen a rádiós játszás listán Lengyelországban a jelenleg a 10. helyen van. Remélem, hogy itt is hamar megszeretitek. Minden esetre a legújabb sajátom, a Lost in a Dream következik itt a Rádió 1-en, a World is Mad Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show szombati külön kiadása, amit szokás szerint a Loving Arms indított be. Merre mész innen tovább, Andris?
1: Hát innen átravogok Esztergomba, aztán pedig megyek a Campus Fesztiválra, ahol rengeteg Rádió 1 hallgatóval, valamint barátaimmal, debreceni barátaimmal együtt fogunk fesztiválozni. Úgyhogy én már nagyon várom, vasárnap este fogok Debrecenből kicsekkolni. Én úgy gondolom, ez a hét nagyon húzós volt mindenkinek, úgyhogy lesz mit kipihenni. De nektek meg tovább jó hallgatózást, jó bulizást, Gerivel.
0: Andris, neked pedig akkor jó fesztiválozást, találkozunk jövő héten.
1: Köszönöm, Geri, neked kitartás. Sziasztok, szia, Geri.
0: New Week, Antonio, valamint S. Becca, ők jönnek a következő három órában, maradjatok.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsora

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: remélem készen álltok, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét, isteni zenékre számíthattok tőle is. Hello New Week!
1: Hello Geri, szevasztok! Fantasztikus zenék és óriási hangulat, ami jellemző minden szombat estét nálunk, és természetesen jó zenék hozzá helyebaton, Norma J. Martin és az Out of My Head, ezzel megyünk itt a Rádió 1-en.

0: Curvy's Mind Radio Show nyúlvik a lemezjátszóknál. Egyik saját dalod után jön a másik.
1: Egyik jobb, mint a másik, mondtad. Így van, duplázom önmagam. Volt egy letmén is, most pedig egy mangó tree, amire azt is mondták már, hogy ananász, meg minden egyéb más, meg minden gyümölcsöt is mondtak helyette. De ez a legújabb, ami hamarosan érkezik, megjelenve is. Úgyhogy mangó tree.

0: Most méghozzá a Swedish House Mafiától.
1: Így van, és ebből pedig a Henry Myself verzió, amit egyébként a srácok a Tomorrowlanden, ami most volt ugye nem régen, ott nagyon exkluzívba kapták meg az úriembertől, vagyis jobban mondva kérték el tőle, mert hogy annyira jól sikerült ez a bootleg, vagy remix, vagy nevezzük akárminek. Ha jól tudom, nem jelent meg hivatalosan, viszont óriásit szól, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt. Swedish House Mafia, Leave the World Behind, itt a Rádió 1-en.

0: Impala, Jenny és a Dracula, Newfie-nál az utolsó előtti track, ez volt ma a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Milyen a szombat éjszaka, merre mész majd tovább innen?
1: Hát, hogyha létezik teleport, készülék vagy bármi, akkor azt szeretném kölcsönkérni, mert zalakarosra kell innen leérnem, úgyhogy egy nagyon nagy gázfröccsel megpróbálok odaérni.
0: Na akkor nyomd a gázt, köszi Newfie, engedünk is jó utat, jön tőled a My Love, aztán 11-től Antonio a lemezjátszóknál, éjféltől pedig a Guest Mix-ben ezt Bekát látjuk vendégül, itt a Rádió 1 és a World is Mine.

0: Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: kívánom mindenkinek, remélem felkészültetek Antónióra, szokás szerint vele megyünk bele a szombat éjszakába. Hello Anti!
1: Sziasztok Rádió Egyesek, szia Geri, hoztam egy akkora duranást, hogy a faladja a másikat. Imádta mindenki eredetibe, és szerintem zseniális, hogy hozzányúltak. Már is érkezik itt a Rádió Egyen, a Verizmai Radio Show-ban Faithless és BB Rexa közöse, a New Religion.

Bet vártunk. Képzeldek, Erin, amikor ezt megláttam, nem tudtam elképzelni, hogy ez a két különböző ember hogy talált így egymásra, de zseniális lett, amit alkottak. Főleg ebben a verzióban én szívesen is játszom a bulikba, és itt a Rádió Egyen is. Már is érkezik Martin Garrix és Ed Sheeran közöse a Repeat It.

0: adjuk az adrenalint, ez volt Antonio és a Shot of Adrenaline szombat este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és vannak olyan zenék, amik jócskán megelőzték a korukat, hát 2001-ben a Planet Funk és a Chase the Sun, na az ilyen volt.
1: Imádtam eredetibe, játszom, még bakelit lemezről játszottam, nagyon sokszor csinálok ilyen bakelites live-okat, és akkor elő szoktam venni, ezt nemrég vettem pont elő bakelit lemezen, úgyhogy ezért egy ilyen ráncfelvarrott verzióba hoztam el nektek, Planet Funk és a Chase the Sun 2026-os verziója.

0: érted azt a lakásavatót, akkor tudod, vasárnap megtartjuk. Ha valaki vasárnap szeretné jönni lakásavatózni, a Gerihez tud jönni.
1: Jézusom, kikapcsolom a telefonomat szombat.
0: Címet privátba.
1: Köszi, Andicsó.
0: Köszi, Rádió 1-esek. Sziasztok. Szia, Geri. Jó hétvégét.
2: Jön Szemfelt és a Switch Disco, ez a Sleep Tonight. Éjfél után pedig a Guest Mixben Ez Beka a lemezjátszók mögött. Várjátok meg őt is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: Mind Radio Show starts now.
1: Elmúlt éjfél, hello mindenkinek, egy hazai szuper tehetség, egy nagyon vagány DJ csaj, ez Beka a lemezjátszói mögött a következő egy órában. Ő készítette a heti guest mixünket, ami David Guetta, Haven, valamint Mesto és a Heliograph közösével indul.

lemezjátszói mögött, akiben az is fantasztikus, hogy nem csak zseniális DJ, hanem énekelni is nagyon jól tud, és most ki is ereszti a hangját, jön tőle egy Madonna dal, ez tehát Ez Becca és a Like a Prayer. Life.

0: Fatboy Slim egyik ikonikus slágere a sok közül, ez volt a Right Here Right Now, Dave Summer remixében a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Remélem jól éreztétek magatokat az elmúlt 4 órában, nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper nyári hétvégét. Sziasztok!
1: A World Is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Alexandro bácsi a folyarásban, akit mi ugye Alex Kenji-ként ismerünk. De nem ez az egyetlen művész neve. Josie Chandler, Combo vagy éppen Green Sugar néven is adott már ki dalokat, de ez a legismertebb, és ez az aktuális nyári slágertől, amit indítok. Szóval, Alex

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és ez most az egyik legújabb. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, amit indítok. Az énekesnő egyébként kifejezetten szereti a sportokat, nagy kosárrajongó, sőt, ezen a héten Wimbledonban is fotózták, egy giga nagy kalapban egyébként. Na ez pedig az igazi mai sláger, Jennifer Lopeztől David Guettával, a Save Me Tonight, amit indítok itt a Rádió 1.